évesek lettünk, de sosem éreztük magunkat fiatalabbnak. A Profi Rádió ráncfelvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánságműsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modern

széken. 2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió, 20 éve közösen.

Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

műsorunkban gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek így nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Javult a helyzet a Kézdivásárhelyi Bálványos Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 bálványos utcai, illetve 2 kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképző egység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig mindenki jelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a juh és kecske tartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei év első 3 hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Eszerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

Duke Diamond, Ocean Drive, felvétele szólt itt a Profi Rádióban, 7 óra van. Jó reggelt kívánok minden korán kelő hallgatónak, május 4-ére, hetfőre ébredtünk kérem szépen. Remélem, mindenkinek sikerült kipihennie magát, mert egy igazán sűrű és élménydús hosszú hétvégén vagyunk túl. Május 1-e megadta az alaphangot, főleg a tegnapi napsütés ki is csalogatta az embereket a négy fal közül remélhetőleg. Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, mondhatni háromszék ezen a hétvégén nem unatkozhatott. Úgyhogy a mai kérdésünk egy közös élményeket összegyűjtő kérdés csokor. Így hangzik, hogyan telt nektek ez a háromnapos majálisi hétvége? Sikerült kijutni a zöldbe, majálisozni, vagy inkább a kertben, a veteményezéssel telt az idő? Otthon voltatok-e? Vagy szentgyörgynapokra látogattatok? És ha igen, akkor mi volt a kedvenc? Akár koncert, vagy előadás, vagy vásári élmény. Esetleg az Ugron Ranchon néztetek meg a Gyilkos legendája, lovas színházi előadást. Mivel telt a hétvége? Mesétek el a hétvégi fénypontot. 0740-940-940 az SMS számunk. Várom az üzeneteket. Ma 9 órakor dr. Bán József, nyugalmazott állatorvos lesz a vendégünk, aki az egynyári üröm, a malária és a rák elleni küzdelemben is emlegetett csodanövény titkaiba avat be minket. Megismerjük a mai Lemhényi előadás részleteit is, ugyanis ma 14 órakor a Lemhényi polgármesteri hivatal gyűlés termében tart előadást erről a csodanövényről. És a héten sulis hetünk lesz, így 10 órától érkezik a kézivásárhelyi liceumok első igazgatója, név szerint Bezsán András, a Nagy Mózes Főgimnázium igazgatója. Értékeljük az idei tanévet, és természetesen kitérünk a beiratkozási időszakra is, milyen szakok indulnak, hová lehet a gyerekeket, vagy a gyerekek hová iratkozhatnak. Hogy néz ez ki? Hetünk, sulis hetünk lesz, úgyhogy ennyit a hétről és a ma reggelről. Itt lesz hamarosan Taylor Swift, You Need to Calm Down felvétele. Ez a dal!

Ugyancsak ebben az órában játszok a Well Hello őszinte felvételét is. Sok más remek felvétel csendül fel, maradjanak egy halálhozzon velünk. Kelemen Gábor vagyok, jó reggelt kívánok!

0: Modás közvetünkben végre fellélegezhetünk, ugyanis a kemény hajnali fagyok után jelentős felmelegedés kezdődik. A reggel még ugyan csipős, 3 Celsius fokos minimumokkal indul, de a nap folyamán a sok napsütés hatására a hőmérséklet egészen 21 Celsius fokig kúszik fel, ami igazi kellemes tavaszi időt ígér. Az égbolt napközben többnyire derült és napos lesz, a csapadék esélye mindössze 15%, így az esernyőket ma pihentethetjük. A szél nyugati irányból fúj majd 14 km/h sebességgel, ami a kellemes nappali melegben inkább csak frissítő légmozgásként hat majd. Estére a felhőzet kissé megnövekedhet, de a hőmérséklet már nem zuhan vissza olyan drasztikusan, mint az elmúlt napokban. Úgy tűnik a tavasz végre úgy döntött, hogy komolyan veszi a naptárat, és megajándékoz minket egy igazi napsütéses hétfővel. A listánkon Taylor Swift, You Need to Calm Down felvétele. Jó reggelt!
1: Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: to Calm Down felvétele szól itt a Profi Rádióban. Hogyan telt nektek ez a háromnapos majálisi hétvége? Sikerült kijutni a zöldbe majálisozni, vagy inkább a kertbe? A veteményezéssel telt az idő. Ott voltatok a Szent György napok forgatagában? És ha igen, mi volt a kedvenc koncert, vagy előadás, vagy vásári élményetek? Esetleg az Úron Ranchon néztétek meg a Gyilkostó legendája, Lovas Színházi előadást. Meséljétek el a hétvége fénypontját. 0740-940-940 az SMS számunk. Zoltán írja nálunk péntek a munka jegyében tehát pityókát ültettünk, elfáradtunk, de szombaton kárpótott minket Szent György napok, a tegnap meg sütni is volt időnk. Nem volt ez rossz hétvége akkor, Zoltán.
1: Reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Készülj! Mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapoz élményt!

0: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri. Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal. Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utolványaidért az érték határtól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri. Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1 lej 79 bani, az 1 literes Primadonna extra szűzolívaolaj 29 lej 99 bani, és a 250 g-os 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban is, ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Tony. Modern és rustikus függönyök, gyönyörű drapériák, egyedi karnisok, több száz megoldás és színárnyalat, olasz, spanyol, angol, magyar lakástextíliák és árnyékoló rendszerek. Anyagaink méterben is megvásárolhatóak, de méretre elkészítve is kérhetőek függönyöknek, drapériáknak, római és svéd rólóknak, vagy akár díszpárnáknak, terítőknek és más kiegészítő lakásdekorációknak. Méretvételre, szerelésre házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: jobban megnézzük, Svédország belelóg a térképbe.
1: Telt nektek ez a háromnapos majálisi hétvége? Ez a reggel kérdésem. Sikerült kijutni zöldbe majálisozni, vagy inkább kertben, veteményezéssel telt az idő, vagy Szentgyörgy napozással, vagy az ugrónrancson, gyilkostó legendája, vagy színházi előadáson. 0749-149-140 az SMS számunk. Azt megtudtuk, hogy Zoliék pénteken még pityókát is ültettek a nagy munka ünnepén. Hallgatónk írja, hogy én az ugrónéknál voltam pénteken, le a kalappal az Erdélyi Lovaskasztó Egyesület előtt, a gyilkostó legendája nagyon szórakoztató látványos előadása, a lovasok tudása pedig elképesztő. Gratulálok a szervezőknek. Laci írja, maradtunk otthon, és a barátokkal tartottunk egy igazi klasszikus majális sütögetéssel. Lennél jobb? Teszik el a kérdést. Dehogy! Tökéletes program. 0740-940-940. Esélytek el a hétvége felé.

0: már az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet, online a mikrokreditlám.ro címen.
2: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
3: Ford Torneo Courier.
2: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részleteképp keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
4: Bezártad a kulcsot az autóba?
5: Bio!
4: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
5: Bio!
4: Nem menjen a kaputelefon?
5: Bio!
4: Biztonsági rendszer és kameraakot akarsz a házadra?
5: Bio!
6: Pécsi szeletet akarsz sütni?
4: A nem bio!
7: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivásárhelyen, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
4: A bio!
8: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
9: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
10: Reklámot hallottak.
11: Nevelt gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
10: Horoszkóp. Horoszkóp. A kostól a szűzig.
12: Kos. A kosok egészsége jó, csak türelmetlenek. Sok energiával töltődött fel, és ez elősegíti üzleti tárgyalásaiban. A kommunikáció remekül megy. Bika. Tele van erővel, egészsége kitűnő, amit csak kavargó érzelmei zavarhatnak meg. Ikrek. Fárasztó megbeszélésben lesz része, kedves ikrek, ami kimeríti. Munkája testi-lelki összpontosítást kíván. Rák. Ez a hét annyi mozgalmasságot és új kihívást hoz, hogy a hétvégére már kicsit soknak is fogja érezni. Ossza be jól az energiáját és az idejét, mert szombatig bírnia kell. Oroszlán. Új távlatok nyílhatnak a munkájában, ehhez hozzájárulhat egy szakmai tanfolyam vagy egy külföldi tanulmányút. Szűz. A múlt szép emlékei olyanok, mint egy napló, vidáman anekdótázik régi iskolatársával, és ez közelebb hozza önöket egymáshoz. Emlékezni mindig jó. A Well Hello őszinte felvételével megyünk tovább, aztán hírekkel jelentkezünk, utána meg ezzel jövünk vissza. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Rachel Platten fight song felvétel lesz hallható a hírek után, aztán jövünk a horoszkóp második felével. Jó reggelt!
10: Basszus, a Profirádió zenés gondolatébresztő műsora. Basszus, Profi FM.
13: Tudom, mondanak rólam minden, rólam minden. Yeah. De tudom, hogy te is elhitted, elhiszed, ja. Yeah.
12: Hogyan telt nektek ez a háromnapos majálisi hétvége? Sikerült kijutni zöldbe, sütögetni, kirándulni, természetet csodálni. Vagy inkább kertben veteményezéssel telt az idő, vagy Szentgyörgy napozással, vagy az ugró lancson, Gyilkos Tó legendája.
14: Nekem sem őszinte.
15: Én mindig elhittem, ami
12: Ez a ma reggel kérdése 0749-40-40-40. Amint kérdések, nem is egy van, hát ugye. Ilyen, ha hosszú a hétvége és eseménydús. Olga írja, a fiam anyák napi köszöntése mindent megért. Elhiszem. Bizony, bizony. Tegnap volt az anyák napja is. Ajajaj! Mária írja, én a Szent György napok kézműves vásárában vesztem el órákra, vettem egy gyönyörű kerámia tálat és különböző csecsebecséket.

0: Attila írja, kertészkedés minden mennyiségben.
1: Ha, nekem sem őszinte.
0: Tegnap este azért belefért a sörözés a szomszédokkal. Megvitattuk a világ dolgait, jól tett.

0: Hogyan telt nektek ez a háromnapos májusi hétvége? Meséljétek el a hétvége fénypontját. 0740-940-940 SMS számunk.
1: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
3: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
1: Hívd most a 0760-780-549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
2: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
4: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Kedvez az időjárás a munkálatoknak, jól halad a bicikliút építése Kézdivásárhely és Sárfalva között. A beruházás az országos helyreállítási program a PNRR támogatásával valósul meg. A kivitelező már elvégezte a talaj előkészítését, és az alapozás nagy részét jelenleg mintegy 600 méter van hátra ebből a szakaszból. A tervek szerint a kerékpárút Sárfalvától tovább Nyújtód irányába is folytatódik, majd ezt azonban már más Európai Uniós forrásból finanszírozzák és járdák is épülnek. A város további fejlesztéseket is tervez partnerségben Kézdi Szentlélekkel, közös bicikli út épül a települések között. Ehhez már a szükséges infrastruktúrát is előkészítették, többek között lefektették azt a szennyvízvezetéket, amely a beruházás egyik feltétele volt. Kovászna megyében a 11-es országúton 3 faanyagot szállító járművet ellenőriztek a hatóságok múlt héten. A vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a járművek túllépik a megengedett össztömeget, ezért a közúti szállítási állami felügyeletének szakembereit is bevonták volna statikus mérlegeléshez, ezt azonban a sofőrök megtagadták. Az ellenőrzések során több szabálytalanságot is feltártak, megsértették a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat, hiányzott a szakmai alkalmassági bizonyítvány, valamint nem tartották be a rakomány rögzítésére is biztosítására vonatkozó szabályokat sem. A rendőrök összesen 134 ezer leértékben szabtak ki bírságot és elrendelték a járművek ideiglenes kivonását a forgalomból, amíg a törvényes állapotot helyre nem állítják. Az Országos Nyugdíjpénztár hétvégén közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7010 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők átlagban 6225 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 13123 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7249 lejes nyugdíjban részesült. Ilja Volozsán miniszterelnök kijelentette, hogy ha kedden elbukik a bizalmatlansági indítvány, a kormány normális körülmények között folytatja a munkáját, de egyeztetésekre lesz szüksége stabil vagy viszonylag stabil parlamenti többség kialakításához. A kormányfő elmondta, hogy Romániában a következő időszakban több sürgős problémát meg kell oldani, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Rövid távon a legfontosabb prioritásnak a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását nevezte, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Hozzátette, hogy ehhez bizonyos törvényeket is el kell fogadnia a parlamentnek, emellett augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Ha a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, az alkotmány előírásai szerint az államfő konzultációra hívja a pártokat, amelyek javaslatainak mérlegelése után kormányalakítással bíz meg egy miniszterelnök jelöltet. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
4: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan. Basszus, a Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsora. Basszus, Profi FM.
0: Már is itt van Rachel Patton Fight Song felvétele. 5 perccel járunk, 7:30 után. Hogyan telt nektek ez a háromnapos májusi hétvége? Sikerült-e kijutni a zöldbe, majálisozni, vagy inkább a kertben veteményezéssel telt? Szent György napok esetleg? Ki volt? Hogy telt? Ugronrancs? Gyilkostó legendája? Ki volt? Hogy telt? Anyák napja? Meg volt? Ugye nem feledkeztetek meg? Meséljétek el a hétvége fénypontját. 0749-949-100 az SMS számunk. Kinga írja, pénteken Lovas Színház, szombaton meg Szent György. Gyerekek élvezték a legjobban a forgatagot és a kürtös kalácsot. Hát, képzelni. Elfáradtunk a végére, de nagyon kellettek már ezek a kimozdulások. Hétfő van, Kinga, még olvasni se tudok. Örülök, hogy jól telt. Írja, hallgatunk, mi a koncertek miatt mentünk Szentgyörgyre. Összességében nagyon jól telt, kár lett volna kihagyni.

Jó reggelt, Gábor, nekem nagyon jól telt a majális tele munkával, de ahhoz képest nagyon jól telt. És neked hogy telt? És mi jót csináltál? Kérdezi, hallgatunk. Írdatlan sokat dolgoztam. És persze szórakoztam is.

rádió, amit csak csendben a családdal ünnepeltünk. Május 1-jét a kertben. Sokszor csak erre van szükség, ugye?

0: mérlektől a halakig.
1: Mérleg, egy új lehetőség túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, pedig igazából arról van szó, hogy végre jutalmat kap a kemény munkájáért, anyagi téren javulás várható. Skorpió, elismerésre méltó dolog látni, miként fejlődnek a képességei, ha minden nap gyakorol. Ma is azon igyekszik, hogy még kiválóbb legyen valamiben, amiben már eleve tehetséges. Nyilas, bajban lévő barátja szeretné, ha valaki végighallgatná. Ha az általa elmondottakkal nem ért egyet, ne próbálja szőnyeg alá söpörni érzelmeit. Bak, hajlamos arra, hogy túlhajszolja magát, sok mindent vállal magára, amiket maximálisan teljesíteni akar. Vízöntő, a mai nap sok energiát ad ahhoz, hogy nagy dolgokat merjen magára vállalni. Nagyon élvezi azt a felemelő érzést, amit a szerelem okoz. És végül halak. Az aktuális ügyekben ön jól tájékozott, ezért határozottan cselekedhet, sőt, rámenős is lehet. Kapcsolataiban megbízhat és elfogadhat üzleti ajánlatokat. Szóval csak bátorság, kedves halak. 9 óra 40 perc körül megismételjük a horoszkópot. Jó reggelt!
0: Basszus, a Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsora. Basszus, Profi
1: Hogy telt ez a hosszú hétvége? Mi volt esetleg a hétvége fénypontja? 0749-149-149-es messzám. WhatsAppon is lehet írni. Kinek hogy kényelmesebb? Írja hallgatónk, én először láttam a lovaskaszkodőket élőben. Hihetetlen az összhang, ami ember és ló között van. Mindenkinek ajánlom, aki még nem látta. Köszönjük szépen a visszajelzést!

Sandra írja, a hétvége tanulsága, a napsütés mindenre gyógyír. Feltöltöttem a virágzófák látványától és a sok programtól. Készen állok a hétre, jöhet bármi. Ez a jó hozzáállás.

Lacika írja, Szent Györgyön a street food volt a kedvencem. Na, szeretem a hasam. Írja, de így. Kipróbáltam minden különlegeséget, csak értem. A diétát majd elkezdem jövő héten, vagy

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hybrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Hadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az Oroszfalvi kiáratnál. Hadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744-374-823.
2: Készülj! Mert jön a Sepsi Book! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Reklámot hallottak. Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: Hogyan telt nektek ez a háromnapos májusi hétvége? Meséljétek el a hétvége fénypontját.
1: Kérdezik, mi szól?
2: Csak annyit mondj.
1: A Profi Rádió.
2: A zene árad belőle.
0: Anika írja, mi a tegnap voltunk Szentgyörgyön. Méltó lezárása volt az áprilisi hónapnak. Szerintem a mai rohanó világban több ilyen hosszú hétvége kellene. Most már csak egy finom kávé kell, hogy beinduljon a hétfő könnyű hetet mindenkinek. Köszönjük szépen, Anikó, viszont kívánjuk. A kávé azért az életmentő tud ám lenni, főleg hétfő reggel. Különben egyet értek, több hosszú hétvégére volna szükségünk.

Did good, I love it myself, felvétele szólt itt a Profi Rádióban. Ma 1 euró 5 lej 14 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 39 bani, 1 angol font 5 lej 93 bani, 100 magyar forint 1 lej 40 bani, és 1 gram arany értéke 653 lej 55 bani. Jó reggelt!

tisztában imád. Balada felvétele szólt itt a Profi Rádióban. Eszter írja, ha 20 percen hamarabb játszott be ezt a dalt, a kisfiam biztos ő örült volna. Nem tudom honnan, de ismeri ezt a dalt. Eszter, valamelyik focista érdemeinek a bemutatása alá van vágva, minthogyha.

De focival össze kell kötni az egészet, és valószínű, hogy a kisfiad látta valahol egy összeállítás, majd valahol hallotta egészen pontosan ezt a dalt, egy híres focistával van össze kötve. Ha jól tudom, én sem vagyok ebben 100%-ig biztos, de nagy a gyanúm, hogy valami ilyesmi van a dolog mögött, ezért ismeri annyira ezt a dalt. 8 óra után vagyunk, 1 perccel, műsorunk második órájába léptünk. Jó reggelt mindenkinek! Hogyan telt nektek ez a háromnapos májusi hétvége? Ez volt a reggel kérdése. Hogy sikerült-e kimenni a zöldbe majálisozni, kertben veteményezni, ilyenek? Vagy szentgyörgynapozás volt, vagy Hugronrancson gyilkostó legendája megnézése volt? Mivel telt a hétvége? Anyák napja? Bármi. Eléggé sok minden volt a hétvégén, úgyhogy nem lehetett unatkozni. Nagyon jó üzenetek jöttek. Köszönöm szépen. Na kérem szépen, mozgalmas hetünk lesz. Többek között sulis hetünk, de nem csak. Ma például 9 órakor dr. Dán József, nyugalmazott állatorvos lesz a vendégünk, aki az egynyári üröm, a malária és a rák elleni küzdelemben is emlegetett csodanövény titkaiba avat be minket. Vele fogunk beszélgetni 9 órakor. Megismerjük a mai Lemhényi előadás részleteit is, ugyanis ma 14 órakor a Lemhényi Polgármesteri Hivatal gyűlés termében tart előadást erről a csodanövényről. De, ahogy említettem, sulis hetünk lesz, tehát indítjuk a sulis hetet. 10 órától érkezik Kézivás Erei Liceumok első igazgatója, név szerint Bezsán András, Arany Mózes főgimnázium igazgatója. Vele fogjuk kezdeni a sulis hetünket. Ezúttal értékeljük az idei tanévet, és kitérünk természetesen a beiratkozási időszakra is. Tartsanak egy hullámhosszon velünk, itt lesz hamarosan a Margaret Island, csak még egy szót felvételem, ez a dal...

0: Modás közvetünkben végre fellélegezhetünk, ugyanis a kemény hajnali fagyok után jelentős felmelegedés kezdődik. A reggel még ugyan csipős, 3 Celsius fokos minimumokkal indul, de a nap folyamán a sok napsütés hatására a hőmérséklet egészen 21 Celsius fokig kúszik fel, ami igazi kellemes tavaszi időt ígér. Az égbolt napközben többnyire derült és napos lesz, a csapadék esélye mindössze 15%, így az esernyőket ma pihentethetjük. A szél nyugati irányból fúj majd 14 km/h sebességgel, ami a kellemes nappali melegben inkább csak frissítő légmozgásként hat majd. Estére a felhőzet kissé megnövekedhet, de a hőmérséklet már nem zuhan vissza olyan drasztikusan, mint az elmúlt napokban. Ma végre lekerülhet a nagy kabát, de azért a réteges öltözködés még reggel és este elmegy.
1: Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Mi lenne, ha 5 év múlva visszahallanád ezt a reklámot, és rájönnél, hogy ez volt az a pillanat, amikor megváltoztathattad volna a pénzügyeidet? Miközben a világ legnagyobb befektetői és a nemzeti bankok csendben, aranyban menekítik a vagyonukat, te mit teszel, hogy megvédd a pénzed? A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: Jogosítvány vagy szakvizsga?
4: A válasz Kóter Autósiskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé.
5: Reklámot hallottak. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: A kutyák ettek-e legényét?
1: Nem.
0: S a tüzet raktálhatók-e meg a kazamba legényét?
1: Nem.
0: Állónap bújjátok a telefon. Kommunikálni zero, bújjon a telefon. Honnap tudnak meg más telefonotok lesz legényét?
2: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
0: S neked milyen kéne?
3: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
0: Nem, 36. Blitz. Hallod-e blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigiásán bázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyiken van csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legény.
2: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es útból, 1-es szám alatt a kaszárnya mellett, ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
4: Hobbigiásán.
5: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri! Hasznosíts újra, és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az érték határtól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri!
7: Reklámot hallottak. Névnapló. Hogy az ünnep ne írja váratlanul.
8: Ma Florián és többek között Mónika névnap van. A Florián férfi név a latin Florianis rövidülése, a jelentése virágos, virágzó. A Mónika vitatott eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy kártágói pun eredetű és a jelentése istennő. Viszont mások szerint görög eredetű és a jelentése magányos. Megint mások szerint viszont latin eredetű és a jelentése intő, figyelmeztető. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol a jelentése megmentő. Bárhogy is legyen, mi boldog névnapot kívánunk a mai nap névnaposainak. Köszöntjük őket a Margaret Island csak még egy szót felvételével. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk.

0: Broncs cserén. Most megteheted. Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek a mikrofonnál, Szabó Zsolt. Javult a helyzet a Kézdivásárhelyi Bálványos Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 Bálványos utcai, illetve 2 Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképző egység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig mindenki jelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a jó és kecske tartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Eszerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan!

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
2: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
1: Mikrokreditlám.ro.
0: A Kézdivásárhelyi Biofarm Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909. Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Tourneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás. Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani, az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani, és a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
4: Hallottad már a környezetedben, hogy csúsztasod a te is valamit, hát ha gyorsabb az ügyintézés? Ha azok között vagy, akik még nem, akkor az nagyon rendben van. Egy normális világban ennek a fajta figyelmességnek nincs keresni valója. Itt az idő, hogy leszokjunk a kenőpénz adásáról. A megvesztegetést börtönnel büntetik. Ezt a kampányt a Románországos Korrupció Ellenes Igazgatóság kezdeményezte a Stop Contrabanda program támogatásával.
3: Közérdekű felhívás hangzott el.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: eseménynapló. A múltra is emlékezünk.
1: Belenézünk a mai napra szóló kalendáriumban, de tényleg csak nagyon röviden. 1494-ben ezen napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezi Jamaikát. 1849-ben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a Görgei Artúr által vezetett honvéd haderő megkezdi Budavárának ostromát. És 1959-ben ugyancsak ezen a napon, május 4-én volt az első Grammy díjátadása. 1655-ben ezen napon született Bartolomeo Cristofori olasz hangszerkészítő, neki tulajdonítják a zongora feltalálását. 1925-ben ezen napon született Buzánszky Jenő magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje. 1941-ben Medvedszky Ilona magyar táncosnő, 1972-ben Mike Gint a Green Day basszusgitárosa született ezen napon, és 1991-ben Brass Bence magyar énekes. Ma van Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe. Listánkon Only Mars Dancing With Me Tonight felvétele, ezzel a dallal köszöntjük azon hallgatainkat, akik ma valami fontos eseményt ünnepelnek.

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Gáspár Laci vadonatúj felvétele, a tavasz volt hallható itt a Profi Rádióban, nagyon találó a dal, most már mondhatjuk. 9 óra van, ez már a műsorunk harmadik órájának a kezdete, szép napot mindenkinek. Megérkezett Kriszta, szia Kriszta!
1: Jó reggelt
0: az volt a reggel a kérdés a hallgatók irányába, hogy kinek hogy telt a hétvége, sikerült-e majálisolni, esetleg veteményezni, valamilyen kertészeti munkát folytatni, vagy Sepsiszentgyörgyi napozni, vagy Ugronrancson Gyilkostó legendáját nézni, anyák napját ünnepelni. Kinek mivel telt a hétvége, neked hogy telt a hétvége?
1: Hatalmas volt az egyszer biztos. Az Ugronrancson megfagytam, de nagyon jó volt. Szerintem nem voltam egyedül, aki megfagyott. Az az igazság, hogy délutánra kezdett inkább felkelni a szél, vagy úgy megerősödni a szél, úgyhogy az úgy igen, nem volt éppen barátságos, de tűrhető volt, és nagyon sokan tűrték is, ott voltak végig, többféle

0: mutatót láttunk, nem csak a gyilkostó legendát.
1: Persze.
0: És hogyha így megengedsz egy ilyen nagyon szubjektív véleményt, nekem ez most még jobban is tetszett, szerintem ez még most vagányabb is, mint a tavalyi
1: csodaszorvas
0: legendája.
1: Na, hát aztán évről évre ügyesebbek ők is, már van egy konkrétabb rálátásuk a csomó technikai dologra, ami mi, ugye nekünk, nem, nekünk az a dolgunk, hogy menjünk és élvezzük.
0: Igen.
1: De annak van egy csomó háttér ügyködése, ami ez, évről évre több tapasztalatot gyűjtenek, és akkor az egyre jobb és jobb. Úgy, ahogy mondta Orsi, vegyük figyelembe, hogy egy teljesen amatőr csapatról van szó, akik úgy döntöttek, hogy ha már értenek a lovak nyelvén, akkor ezt összehozzák színdarabok formájában. Na, jó, oké, akkor az jól telt.
0: Na, igen,
1: magányokat. Túl vagyunk a diáknapokon. Láttam, hogy internet népe felkelt, klaviatúrát kézbe, és megírta magáért. Na, majd fogunk a héten erről beszélni egyébként.
0: Okay. Volt egy kedvenc kommentem, azt még megosztatom?
1: Persze.
0: Nem minden komputerbe és telefonba kéne internet.
1: Nem, hát aztán figyelj, véleménye mindenkinek lehet, és most már egy olyan világot élünk, hogy sajnos van is mindenkinek, mármint nem is azzal van, hogy van vagy nincs, hanem hogy azt hogyan kommunikáljuk kifele.
0: Igen.
1: A legtöbb esetben azzal van a probléma, ahogyan elmondjuk a dolgainkat. Nem azzal van a baj, hogy van véleményed, az lehet, sőt, az se baj, hogyha az ember elmondja, mert egy kődarabot is úgy formálnak, hogy fognak egy vésőt, egy kalapácsot, és ütögetik. Tehát munka van rajta. Mindennel így működik ez, és az hogyan ütögessük, milyen vésőt használunk, és így tovább, és így tovább. Az a fontos. Na, de remélem, hogy mindenki jól van, minden rendben van. Mozgalmas hetünk lesz, drága hallgatók, ezzel a nappal elindul a sulis hetünk. A héten a liceum, kézivásárhelyi liceumok igazgatóival fogunk itten találkozni az éterben. Az éteren keresztül minden évben tartunk egy ilyen körképet a liceumok terén. Ma Bezsán András, a Nagy Mózes főgimnázium igazgatója lesz a vendégünk, holnap a Refi igazgatója, Farkas Ferenc, aztán szerdán Gán Zsuzsanna, ő a Botpéter, aztán Finna István a Gábor Áronból, és pénteken pedig Herman Constantinescu, az Apor Péter igazgatója jön hozzánk. Mérleget vonunk így a sulis hétből, 2025-2026-os évből, de hát ugye még nincsen vége, de ami eddig történt, és ugye startol a beiratkozási időszak. Úgyhogy beszélünk arról, hogy ki milyen szakra várja a diákokat. Nem könnyű a dolguk.
0: Nem, főleg most 2026-ban nem, és szerintem egyre inkább nehezebb. Minden
1: egy vasárnapról
0: régen
1: hétfőre tud változni a világ.
0: Úgyhogy van, amiért ők is szorítsanak és izguljanak.
1: Igen. És említettük a hallgatóknak, hogy lesz 9 órakor is vendégünk. A következőkben egy olyan különleges növényt és annak elhivatott, mondhatni, kutatóját mutatjuk be, aki szerint a kertünk végében is ott rejtezhet a megoldás korunk legsúlyosabb egészségügyi kihívásaira akár. Vendégünk dr. Dán József, nyugalmazott jedi állatorvos, akivel az egynyári üröm gyógyító erejéről és a ma 14 órakor a Lemhényi Polgármesteri Hivatal gyűlés termében tartandó előadásáról is fogunk beszélgetni. Doktor úr, nagy szeretettel köszöntjük nálunk, és megtiszteltetés önnel beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat. Na, kezdjük talán a kezdetekkel egy rövid ismertetőt, hogyha tartana nekünk arról, hogy ön évtizedekig állatorvosként dolgozott, hogyan került a látóterébe az egynyári üröm? És mi volt az a pont, amikor elhatározta, hogy ennek a növénynek szenteli a, mondhatni, a nyugdíjas éveit?
2: A mezőgazdaságban dolgozó szakembert a megelőzésre fizetik. Tehát soha nem simogatták meg a fejemet a főnökeim, hogyha sok gyógyszert használtam. És meggyőződésem az, hogy a megelőzés az igazi megoldás. És ilyen volt egy hosszú, méhészkedő időszakom, és máig, mikor szépet álmodok, akkor méhekkel álmodom. És tudom azt, hogy mire képes a méhészeti patológia, de ez a keverék, ez mindenre, az emberre is vonatkozik, tehát baktériumok, vírusok, paraziták, rossz szokások, környezet árt az egészségünknek, és ezt addig hagyni, hogy kirongyosodjon az embernek az ülepén a nadrág, véteknek, vagy nem is véteknek, hanem tévedés, súlyos tévedésnek tartom. 94-ben vagy 95-ben találkoztam egy vietnámi kutatóval, és az mesélt arról, hogy a 60-as években, a 60-as, 70-es években Mao elvtárs kiadta rendeletet egy fiatal kutatónőnek, hogy szíveskedjen megoldani a malária, tehát a vietnámi és a kínai katonákat súlyosan károsító, ölő problémát, a maláriát. Tehát a szegények, amikor bementek a dzsungelbe, a másik felé már a maláriáson jöttek ki, és többen haltak meg, mint az amerikaiaknak a gólyójától. És ez a fiatal leány, miután ez városi legenda, állítólag a férjét elvitték lágerbe, és a leányát pedig házi gondozásba, és megígérték neki, hogy mind a kettőt visszakapja, amikor megoldotta a problémát. Akkor neki állott, és a végén
1: hatékony.
2: Végén kiderült, hogy kapott egy növényt, ez az illatos üröm, ami nálunk is a Sánchon terem. Alaposan utána nézett, és egy valami nagyon érdekes, tehát a úgy, ahogy a gránátalmát a gyümölcsök csúcsának nevezik, ez a gyógynövényeknek, az általában gyógynövényeknek a csúcsa. Van 500 összetevője, amiben van parazita ellenes, vírus ellenes, baktérium ellenes, gyulladás ellenes. Nem tudom az egészet sorolni, csak annyit tudok mondani, hogy az utolsó visszajelzés az egy 2023-ban megjelent, Spanyolországban megjelent állatorvosi összefoglaló, ami 130-140 dokumentumot summáz, és amiben csupa szuperlatívusz van. Uh-huh. Tehát visszaigazolta nekem azt, hogy ez az illatos üröm, ez jó dolog. Na most tudni kell azt, a történelem ezt hozzatart az is, hogy amikor kiderült, hogy mire jó ez a növény, akkor a gyógyszeripar rögtön rászökött. És az 500 összetevőből kivették a cégérezett 5-öt, az artemizinin csoportot, abból csináltak egy gyönyörű fiolát, azt pokoli áron eladták, viszont a véget, tehát a mai nap, most már rájöttünk arra, hogy a VIP-ek pont úgy meghalnak daganatos betegségben, mint a között, tehát ezzel magas világszintű kezeléssel, többek között az artemizininnel, mint a másik közönséges halandó, aki ami az kap, ami van a kezelés szempontjából. Tehát hiába bontasz meg egy fitokomplexet, egy összefüggő szerkezetet, abból hiába veszed ki, vagy használod az egészet, vagy részeiben nem ér semmit. Na. És akkor mi másrészt meg, hogy ez az illatos üröm, ez olyan, tehát egy közönséges növény, parlagi növény, ami könnyen, és szemnek tetszős, olyan 2 méteresre nő, olyan fenyőfa típusa van, és az egy melegen, tehát a földön, a melegen és a vizen kívül egyebet nem kíván. Tehát én nem a VIP-ekre gondoltam, arra a marinénire gondoltam, a magam fajta generációmra gondoltam, aki valahol egy farkas verembe el van zárva, probléma bemenni a doktor úrhoz, és nem tudom, ott a kertjében 20-30 darabot nyugodtan elültethet, megvéve a palántát, elültetget, gondozhat, utána, amikor jön az ősz, akkor szépen csak a levélben van. Tehát szeretném aláhúzni, hatóanyag megfelelő mennyiségben csak a levél van. Tehát hiába veszed a szárad, abban nincsen semmi. Tehát ez a legkényesebb fázisa az ügynek, hogy nem tudom, 20-30 darab növényről le kell szedni a leveleket szépen, azt be lehet tenni a fagyasztóban, ott eláll egy évet probléma nélkül, és amikor érzed, az nincsen diagnózis, nem kell semmi, csak érezed azt, hogy a malomkövet az Isten a hátadra tette, tehát valami nyom, és akkor előveszed, csinálsz egy 2-3 hetes teakúrát, ez, tehát mondom, sem pénzbe nem kerül, és hogyha azt a néhány sejtes, daganatos sejtes állapotban egyszerűen elfújja, tehát volt és nincsen, viszont hogyha kivárod azt, hogy az a szerveződjön és vérereket kapjon, és ha érezze magát otthon, akkor annak már vége van, az Istennek az orvosa nincsen, aki ebben a fázisban jól tud tenni. Tehát tudni kell azt, hogy az egész orvostudomány sajnos akik így nagyon jó szakemberek, azok nőgyógyászok, sebészek, vagy sebészek, valami dímos karrierre vágynak, a gyengébbéből lesz a közegészségügy, úgyhogy a megelőzésnek, az orvostud, jelen pillanatban Isten a vétkének megbocsása, hogy ítélkezem, szóval ennek nincsen, a megelőzésnek nincs gazdája. De lévén, hogy sok ember, tehát a jelen pillanatban a daganatok és megbetegedéseknek a száma katasztrofálisan nő. A megközelítés az azt nem tudod, hogy mit kellene kivenni abból, ami történik körülöttünk, hogy ez a szám csökkenjen. Csak éppen mint zárójelként mondanám azt, hogy a finnek valamikor a 1980-as években rájöttek arra, hogy rengeteg a daganatos beteg Finnországban, és rájöttek arra, hogy a szelén, tehát a műtrágyákban levő szelén mennyisége nagyon kicsi, tehát utána már az egész láncba tovább, az élelmiszerig bezárva, ez a szelén hiányzott, mikor megduplázták a szelén mennyiségét, rövid időn belül, 2-3 éven belül 50%-kal csökkent a daganatos megbetegedések száma. Tehát ilyen, hogy is mondják, akkor áll össze az, amiből a nyomorúságnak, ahogy is mondják, felépítettük magunk körül. Környezet, szennyezés, meg egyebek. Na, tehát ebben az ügyben a világot kitisztítani se én sem, egy hamar nem tudjuk. Nem is tudjuk az teljes listát, és még jobb is, hogyha nem tudjuk. Viszont ezt az illatos ürmöt lehetne termeszteni. Na most én úgy vénen próbálom elképzelni azt, hogy ha én 25 év alatt annyit jutottam el, hogy van 10 000 palánt, amit ajándékba adunk már évek óta, az semmi, szóval 100%-ban nem lehet kifejezni, hogy mennyit kellene ahhoz, hogy valóban társadalmi hatása legyen. Na most azt szeretném megmagyarázni mindenkinek, a városiaknak is többek között, hogy ez egy munka, ez, hogyha nem is szeretettel, tisztelettel, felelősséggel csinálod, akkor ebben megmarad minden, akkor ennek hatása lesz. És egyszerűen olcsón megoldható az, hogy 1000 számra, 10 000 számra, nem tudom, 2-3 évente, 4 évente csinálj egy ilyen kúrát, és akkor jó magyarsággal reszetálod minden rosszat, amit addig elkövettél, és egy jobb állapotban tudod a holnapi napot elkezdeni.
3: Kényes növény?
2: Nem.
3: Nehéz
2: foglalkozni? Nem. Egy közönséges növény. Mi eddig, mert én féltem attól, hogy vénségemre jutok oda, hogy alul írottat mondjak a rendőrségnek, úgyhogy inkább megvettem a nyugdíjamból, 150 euróért megvettem a 15 000 magas, azzal annyi. Utána pedig mondom, van három munkatársam, akik mindenki a magáét rendezi, ezek becsületes munkát végeznek, kapitalista világ, munkáért el lehet várni a fizetséget, úgyhogy körülöttem nincs mit lebzseljen, ahogy is mondják. Úgyhogy én még arra is számítok, egy adott pillanatban valakinek mégiscsak eszeles, ráfigyel arra, meg kell értsen mindenki azt, hogy a daganatos betegséget becsületesen gyógyítani nem lehet, megelőzni meg lehet. Uh-huh. És ezzel mondom,
3: itt a hangsúly inkább.
2: Itt a hangsúly, tehát ez azt jelenti, hogy az, aki meg tudja termelni, az értse meg azt, hogy egyszerű dolog, százszort egyszerű dolog, az, hogy beteszi a fagyasztóba, és onnan naponta kiveszi a 250 grammot, megturmixolja, kicsi tejával nyakon önti, megissza, kell hozzá egy 50 mg vas reggel este, és csodálatos dolgok. Tehát emberek voltak körülöttem, jöttek betegek, például dülmirigy problémák, a férfiakat megáldott az Isten ezzel a jóval 40-50-60 év kő után, és tökéletesen gyógyulnak, probléma nélkül, kórház nem kell, orvos nem kell, gyógyszer nem kell, azt meg kell csinálni, ezt a 3-4 hetes kórát, és végén a... Ez még a rosszabbik fele, a jobbik fele az, hogyha megcsinálta volna idejében, mondjuk minden 2-3 évben, akkor ugyanez a dolog el is állott volna.
1: Mik a visszajelzések egyébként, még mi mindenre jó?
2: Nézze, ha én elmondom az egészet, azt fogják mondani, hogy bolond vagyok.
1: Mi biztos nem.
2: Na, de ahogy is mondják, megvan ez a spanyol tanulmány. Itt hagytam a munkatársamnál Lemhénybe, megpróbáljuk közhírét tenni, tehát ez egy hivatalos szöveg, amit bizottság olvasott végig és engedélyezte a közlését. Tehát, hogyha ezek csak szuperlatívuszokat tudnak, akkor én rosszat kár lenne mondjak. Nincs mit mondjak gyakorlatilag. Nekem csak az egyedüli bánatom az, hogy 25 év alatt, hogy 25 évnek a végén ennyire jutottam a 10 000 növényre, ami hogyha elosztod 10 növényjel emberenként 1000 embert, ezért kár volt 10 adni 25 éven keresztül. Tehát valahogy meg kellene megdobni az ügyet, tudomásul venni, hogy ez az egyedüli megoldás. Egy érdekesség képen...
1: Hát azért nem volt kár elnézés, mert
2: jó, de az ember egy emberen nézze, Mennyország kapujából nem hiszem, hogy megengedik, hogy visszanézek, hogy mi történik. Lehet, hogy nem jobb is, vagy nem látom, hogy... Volt egy Bojcsú nevezetű kollega, aki csinált egy kitűnő gyógyszert az ízületi problémára, és amikor meghalt, akkor Bojcsúval együtt eltűnt az a Bojcsi lemény, aminek annak idején hírneve volt Romániában, és hatékony, hatényukat gyógyszer volt. Úgyhogy nem szeretném, hogy még csak a nevemet se tűztem ehhez az ügyhöz. Na, tehát még egy dolgot szeretnénk mondani, kitűnő mezőgazdaság, hogy is mondják, agrotechnikai eljárások vannak, ilyen szövettenyésztés, amivel 100 000 számra is olcsón csinálhatnád. Például egyetemeken nincs olyan mezőgazdasági egyetem, még ahogy is mondják, az a szapiencés kivétel, ahol legalább 4-5 tanszék nem dicsekedne azzal, hogy ők képesek szövettenyésztést csinálni. Filérekért meg lehetne oldani ezt a szaporítást, és az embereknek az kezére adni. Csak akkor annyi kellene, hogy értse meg az, aki a kezébe kapja, hogy arra ügyelni kell. Ahogy is mondják, adataim vannak, szóval nem magamat idézem. A Csíkszeredai Agrártudományi Szapienci Egyetemen van egy nagyon, nagyon jó szakértő, dr. Albert Csilla, aki segített nekünk a biokémiába, és van, ahogy is mondják, kimutatott papírt küldött, hogy 5,6 mg artemizinin van minden gramba abban, amit mi termesztünk. Kaptam olyat kereskedelmi forgalomból, kaptam egy tiszta vadon, tehát kinyitatlan, hogy is mondják, a csomagot, amiben 0,12 volt. Na most az 0,12 és az 5,6 között különbség van.
1: Óriás.
2: Tehát most egy-kettő. A feldolgozás az hatalmas. Tehát hogyha például hagyott hosszabb időn kell, van egy belső bomlási folyamat, amivel minden megy lefele. Klorofiltól kezdve leegész az artemizinig, minden megy lefele. És olyan dolgot teszünk tönkre, amit például úgy időközben derülnek ki dolgok, például van a humán védekezés, egyébként az állati védekezési rendszerben van egy citokin rendszer, ami a figyelmezteti a szervezetet, hogy baj van, és ráúszítja a korokozóra. Na most ez adott alkalmakkor lesz belőle egy vihar, tehát mikor már nincs mit megöljön, akkor a saját sejtjeit öli le. Ez volt például a Covid idején, hogy túlvészelte a Covidot, de úgy vészelte át, hogy működő tüdeje már nem volt. Na most ezeknek a túlzott védekezési reakcióknak is például van benne olyan összetevő, ami ezt tudja fékezni. Azért mondom, hogy majd vaknak, világtalannak odaadjuk, akit érdekel a dolog, hogy értsék meg azt, hogy nem mániáról van szó, nem egy túlzott, tehát egy olyan növény, amit nem lehet túldicsérni. Tehát annyi kell az egész, hogy értsük meg azt, hogy nincsen a világon, Romániában sincsen olyan lehetőség, hogy valaki tálcán vigye a kedves betegnek, vagy a jövendő betegnek tálcán vigye ezt a terméket.
1: Ilyen részletekre lennék kíváncsi, hogy említette, hogy a fagyasztóba betenni, ezt szállítani nem lehet?
2: És de, akkor de, úgy fejezni? Most, uram, ha azt kérdezzém nőntől, hogy az almát miért nem szárítja? Tehát megbont valami, tehát van egy fehérje szerkezet.
1: Csak azért kérdezem, elnézést, a legtöbb gyógynövényt ugye úgy szoktuk, hogy leszedjük és felrakjuk száradni.
2: Értem, ezt is meg lehet csinálni, tehát hogyha nem tudom, kell vigyem magammal, meg lehet csinálni. De startból, tehát startból, ami a zöld és ami élő, az fagyasztónak mínusz 20 fokon probléma nélkül, tehát azt, amit az Isten adott 100%-ot, abból 95%-ot megőrzöl. Hogyha kezdett szárítani, akkor már nem, a szárítással is úgy áll a helyzet, hogy éppen, hogy összehasonlításként a galagónya virág például egy kitűnő dolog, de más az, hogyha másfél órán belül megszárítod a galagónya virágot, vagy más az, hogyha a cigány megsétáltatja 7 megyén keresztül, beviszi 7 óra múlva a gyárba. Ez, én is, hogyha kereskedő lennék, akkor én ezt az ügyet nem piszkálnám, de mint vevő, mint ennek az ügynek a haszonélvező, nekem kötelességem úgy megnézni, hogy mire adok pénzt, és mit fogyasztok, és annak milyen hatása van. Tehát azért mondom, hogy ez a legtisztább, a legolcsóbb, ami ott van a fagyasztóban, ilyen vákumos rendszerben össze lehet tégla micsodálatot, tehát töménységre lehet, kicsi helyet foglal, nincsen semmi probléma. Gondolom 100 gazdaságból, 90 gazdaságból kerül egy fiók, amiben beteszel 10 kilót, és onnantól akkor veszed el, amikor akarod. A gyerekeket, amit eddig nem jártunk a közelébe, a gyerekeket, például a gyerekgyógyászatban antibiotikum nincsen, gyógyszer, sok probléma van ott is, és közben a gyerekek is kezdenek elnyurgulni, az egészségügyi állapotuk olyan, amilyen, és rengeteg passzász van, rengeteg ilyen közön átfertőzési lehetőség van, és ezeknek is például adhatnál egy teát, az igaz, hogy pokolian keserű, viszont pokolian hatékony is. Volt egy nyírbátori látogatón, vagy 2-3 hete egy fiatal menyecske, aki elmondta azt, hogy ő nem tudja a hatását, tehát nem tud semmi jót mondani, de egy 3000-es kollektívben dolgozik, egy hatalmas gyárban, és azt mondja, mindenki beteg volt ilyen olyan vírusos betegséggel, és neki nem volt ehhez szerencséje.
1: Na. Biztos vagyok benne, hogy sokkal sokrétűbb
2: így van.
1: Mint hogy itt egy rádió műsorban ki tudjuk beszélni, de hogyha fel tudtuk kelteni a hallgatóknak az érdeklődését, már megérte. Olyan kérdésem lenne, hogy ha valaki szeretne hozzájutni ehhez a növényhez, mit kell tegyen?
2: Forduljon a Lemhényi Lukács saláthoz, ahol megkapja. De igyekezzen, mert ott is nem tudom, néhány ezer, 5-6-7 ezer darab van, azt mondom, a szétkapodját. Tehát valahogy közösségi tehát vegyék le a pupomról ezt a terhet, és legyen belőle közösségi probléma.
1: Lukács Botondot legkönnyebb megtalálni Facebookon, egyébként hagyományőrző, szokott nálunk a Lemhényi Ifjúsági Szervezet részéről érkezni, és egyébként lesz vele beszélgetés a Csíksomolyai gyalogzarándoklattal kapcsolatosan, hamarosan mondom a hallgatóknak. De nagyon fontos információ, hogy ma 14 órakor a Lemhényi Polgármesteri Hivatal Gyülis termében lesz előadás a dr. Dán József nyugalmazott állatorvosnak a növényről. Itt lehet kérdezni is, mélyrehatóbban beszélgetni, mindenféle információt megtudni. Az embereknek vannak kérdéseik, nekem is volt egy ilyen, ugye, egy ilyen, ehhez szoktunk, így szocializálódtunk, hogy szedünk gyógynövényt, azt fel szoktuk rakni árnyékos helyre száradni, aztán tél folyamán csinálunk teákat, és úgy fogyasztjuk. Tehát volt egy ilyen laikus kérdésem, és kaptam rá egy nagyon jó választ, úgyhogy köszönöm szépen, köszönjük szépen a beszélgetést. Hát azt kívánjuk, hogy őrizze meg ezt a jó humorát, ami nekünk nagyon szimpatikus, és kitartó munkát kívánunk. Most elsőbb
2: meg, hogy szabályba vágjuk. Akasztófa humor, így jel nekem. Tehát mikor a 25 évnek a tevékenységét summázott, és ennyi maradt belőle, akkor nem kívánom senkinek ezt a boldogságot.
1: Köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést.
2: Én is, igen.
4: Reklám. Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
5: Készülj, mert jön a Sepsi Book. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
6: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Bezártad a kulcsot az autóba?
8: Bio!
7: Csipes pót kulcsot akarsz az autónak?
8: Bio!
7: Nem menjen a kaputelefon?
8: Bio!
7: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
8: Bio! Pécsi szeletet akarsz sütni?
7: Nem bio! Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vásárhelyen, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni, s ha nem, hívjad! 0728 463 769.
8: A bio!
9: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban is, ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
6: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
10: Trettoni. Kültéri PVC és német alumínium redőnyök. Polietilén habbal töltött lamellák, több forma és színárnyalat. Típusok: külsőtokos, felsőtokos, manuális vagy motoros működtetés. Célja az árnyékolás, hang és hőszigetelés. Szinte bármilyen ablakra és ajtóra felszerelhetőek. Méretvételre, szerelésre házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink: Kézdivásárhely, Kossuth-Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
4: Reklámot hallottak.
11: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
12: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
13: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
14: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
12: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
13: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
15: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
16: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Kedvez az időjárás a munkálatoknak, jól halad a bicikliút építése Kézdivásárhely és Sárfalva között. A beruházás az országos helyreállítási program a PNRR támogatásával valósul meg. A kivitelező már elvégezte a talaj előkészítését és az alapozás nagy részét, jelenleg mintegy 600 méter van hátra ebből a szakaszból. A tervek szerint a kerékpárút Sárfalvától tovább Nyújtód irányába is folytatódik, majd ezt azonban már más Európai Uniós forrásból finanszírozzák és járdák is épülnek. A város további fejlesztéseket is tervez partnerségben Kézdi Szentlélekkel, közös bicikliút épül a települések között. Ehhez már a szükséges infrastruktúrát is előkészítették, többek között lefektették azt a szennyvízvezetéket, amely a beruházás egyik feltétele volt. Kovászna megyében a 11-es országúton 3 faanyagot szállító járművet ellenőriztek a hatóságok múlt héten. A vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a járművek túllépik a megengedett ösztömeget, ezért a közúti szállítási állami felügyeletének szakembereit is bevonták volna statikus mérlegeléshez, ezt azonban a sofőrök megtagadták. Az ellenőrzések során több szabálytalanságot is feltártak, megsértették a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat, hiányzott a szakmai alkalmassági bizonyítvány, valamint nem tartották be a rakomány rögzítésére is biztosítására vonatkozó szabályokat sem. A rendőrök összesen 134 000 leértékben szabtak ki bírságot és elrendelték a járművek ideiglenes kivonását a forgalomból, amíg a törvényes állapotot helyre nem állítják. Az Országos Nyugdíjpénztár hétvégén közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósította külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7010 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők átlagban 6225 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 13123 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7249 lejes nyugdíjban részesült. Ilja Volozsán miniszterelnök kijelentette, hogy ha kedden elbukik a bizalmatlansági indítvány, a kormány normális körülmények között folytatja a munkáját, de egyeztetésekre lesz szüksége stabil vagy viszonylag stabil parlamenti többség kialakításához. A kormányfő elmondta, hogy Romániában a következő időszakban több sürgős problémát meg kell oldani, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Rövid távon a legfontosabb prioritásnak a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását nevezte, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Hozzátette, hogy ehhez bizonyos törvényeket is el kell fogadnia a parlamentnek, emellett augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Ha a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, az alkotmány előírásai szerint az államfő konzultációra hívja a pártokat, amelyek javaslatainak mérlegelése után kormányalakítással bíz meg egy miniszterelnök jelöltet. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
15: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.
17: A mi vidékünk,
15: a te zenéd,
17: a te rádiód.

0: Ha május, akkor moccan a város. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk! Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Hadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Hadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823. Reklámot hallottak.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: a szűzik. Kos. A kosok egészsége jó, csak türelmetlenek. Sok energiával töltődött fel, és ez elősegíti üzleti tárgyalásaiban. A kommunikáció remekül megy. Bika. Tele van erővel, egészsége kitűnő, amit csak kavargó érzelmei zavarhatnak meg. Ikrek. Fárasztó megbeszélésben lesz része, kedves ikrek, ami kimeríti. Munkája testi-lelki összpontosítást kíván. Rák. Ez a hét annyi mozgalmasságot és új kihívást hoz, hogy a hétvégére már kicsit soknak is fogja érezni. Ossza be jól az energiáját és az idejét, mert szombatig bírnia kell. Oroszlán. Új távlatok nyílhatnak a munkájában, ehhez hozzájárulhat egy szakmai tanfolyam vagy egy külföldi tanulmányút. Szűz. A múlt szép emlékei olyanok, mint egy napló, vidáman anekdótázik régi iskolatársával, és ez közelebb hozza önöket egymáshoz. Emlékezni mindig jó. Egyet zenélünk, aztán jövünk a horoszkóp második felével.
1: Basszus, hangosan jó éjjön.

0: mérlektől a halakig.
1: Mérlek, egy új lehetőség túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, pedig igazából arról van szó, hogy végre jutalmat kap a kemény munkájáért, anyagi téren javulás várható. Skorpió, elismerésre méltó dolog látni, miként fejlődnek a képességei, ha minden nap gyakorol. Ma is azon igyekszik, hogy még kiválóbb legyen valamiben, amiben már eleve tehetséges. Nyilas, bajban lévő barátja szeretné, ha valaki végighallgatná. Ha az általa elmondottakkal nem ért egyet, ne próbálja szőnyeg alá söpörni érzelmeit. Bak, hajlamos arra, hogy túlhajszolja magát, sok mindent vállal magára, amiket maximálisan teljesíteni akar. Vízöntő, a mai nap sok energiát ad ahhoz, hogy nagy dolgokat merjen magára vállalni, nagyon élvezi azt a felemelő érzést, amit a szerelem okoz. És végül halak. Az aktuális ügyekben ön jól tájékozott, ezért határozottan cselekedhet, sőt, rámenős is lehet. Kapcsolataiban megbízhat és elfogadhat üzleti ajánlatokat. Szóval csak bátorság, kedves halak. Ez volt már a csillagok üzenete.
0: Basszus, a Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsora.

0: Girl, you know, felvétele szólt itt a Profi Rádióban. Megvártam, hogy a zenészek húzzák be.
1: Milyen rendes volt.
0: Legyen teljes a dal. 10 óra van, ez már a műsorunk 4. órájának a kezdete. Szép napot mindenkinek. Közben milyen szépen átmentünk májusba, ugye?
1: Igen, észre se vettük. Pak. Ez egy olyan átmenet volt, hogy
0: kész. Ilyen a hosszú hétvége.
1: De azért hogy, tudd meg, hogy kellett a szervezetnek.
0: De hogy akivel találkoztam én a hétvégén, mindenki ilyen teljesen el volt tájolódva, hogy most akkor mi van. Tehát ez, ugye, ez hogy szombaton olyan vasárnap volt állt a helyét.
1: Nálam is.
0: És így vasárnap így kerested magad. Mit keresek én itt?
1: De az olyan jól esett, hogy ó, van egy plusz nap.
0: Na, igen, valaki írta reggel, hogy többször el tudnál képzelni a hosszú hétvégét. Valamiért egyet tudunk érteni velem. Na kérem szépen, dr. Dán József, nyugalmazott állatorvos volt 9 órakor a vendégünk, aki az egynyári üröm, a malária és a rák elleni küzdelemben is emlegetett csodanövény titkaiba avatott be. Hát egy ilyen rádiós beszélgetésben nem mindenre tudunk kitérni.

0: érni, azért a doktor igyekezett minden információt töményen átadni, amit egyszer csak tudott, és a birtokában van. Úgyhogy aki több információra szomjaz, az menjen el ma 14 órára a Lemhényi Polgármesteri Hivatal gyűléstermében tartandó előadására. Ott is erről a csodanövényről lesz szó, ugyancsak dr. Dán Józseffel. Úgyhogy nekünk megtisztelő volt egy... az, hogy egyáltalán feljött ide az emeletre. Milyen? Egy idős bácsit kell elképzelni, 90 plusz korú, és na, azért kihívás. Őszintén egy kemény hétvége után, amit végig dolgozok a kertbe, nekem is itt az utolsó pár lépcsőfok az így, azt a mindenit neki.
1: Azért nekünk is néha kihívás feljönni, de ő feljött, és frissen, üdén. Nem tudom, nagyon jó hangulatban.
0: Nagyon jó humorérzékkel, igen.
1: Tökéletes beszélgetés.
0: Igen, példaértékű. Beszélgetés természetesen kikerül Facebook oldalunkra, hogyha esetleg valaki lemaradt volna a részletekről, és nem tud menni 14 órára az előadására, akkor ihletet meríthet. De mondom, tehát az a biztos, az a jó, hogyha az emberi akkor ugye le tud ülni egy asztalhoz az illetővel, és a bizonytalan kérdéseit bátran felteszi. Nekem is volt egy ilyen. Úgyhogy, és kaptunk rá választ. Igen. És drága hallgatók, mával kezdetét veszi a sulis hetünk, amit mi úgy hívunk, hogy sulis hét. A stúdióban egy olyan intézmény vezetője a vendégünk, amely évszázadok óta kézdiszék szellemi világító tornya, mai beszélgető partnerünk, Bezsán András, a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium igazgatója, akivel az előttünk álló beiratkozási időszakról, az iskola falai között zajló pesgő életről fogunk diskurálni. Szervusz, nagy szeretettel köszöntünk, de jó,
2: hogy újra itt vagy. Szeretettel köszöntelek, én is Gábor. Krista által megint egy év.
0: Igen, és, és elfelejtetted, hogy a mikrofonhoz sokkal közelebb kell menni, tehát egy év az nem elég nekünk.
2: Nagyon-nagyon köszönöm, így most már hallatszik, teljesen jó, úgyhogy nagyon-nagyon üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy újabb sulis hét van a rádióban, itt vagyunk azért, hogy mindenki elmondhassa, hogy milyen kínálatunk van, tehát az új tanévnek kezdetén, hiszen mi úgy vagyunk, hogy az egyiket be sem fejezzük, és már kezdjük a beiratkozást a másikba. Úgyhogy teljesen most ez az időszak van, hiszen érintettek a nulladikosok, érintettek az ötödikesek, érintettek a kilencedikesek, úgyhogy próbálunk mindenkinek a héten szülőértekezleteket is tartunk minden általános iskolában. Úgyhogy mindenki, aki érintett, szerintünk megkapja minden formában az információkat, hiszen ez is fontos az, mert hát ebben a nagyon-nagyon-nagyon szaladó világban oda kell vinni mindenki az információt, mert szalagcímeken félreértelmezhető nagyon sok minden, és ezt ti is tudjátok.
0: Jó, igen, persze, igen. Köszönjük szépen! Mondjuk ezt az igaztatást el lehet.
1: De
0: szerencsére mi ehhez nem szoktunk nyúlni. Tehát ilyen szempontból tiszták vagyok.
2: Kár, hogy az én tudom.
0: Mielőtt belevágnánk a beiratkozási időszakról, a szakokról, mesélj így röviden, hogy vannak a diákjaitok túl a diáknapokon?
2: Hú, hát ez... igaz, egy mozgalmas hétvége volt nekünk, ugyan felnőtteknek, azoknak, akiknek saját gyerekeink is részt vettek a diáknapokon, de ugyanakkor, tehát úgy gondolom, hogy tehát az egész középiskolás közösségnek egy mozgalmas hétvége volt. Igen, egy kicsit úgy érzem, hogy tehát ezt kell elvárni, tehát a mostani közösségépítő diákságtól. Mert végül is arról szólt az egész történet, hogy nem első alkalom, többször már megszervezték, és én maximálisan támogatom az ilyenfajta kezdeményezéseket. A Nagy Mózesből több mint 100 diák vett részt, csak résztvevő szuper. Diák. Úgyhogy csütörtökön bárki kérdezheti, hogy hát volt-e hiányzó. Hát persze, hogy volt hiányzó, de hát a tanórán kívül én a feladatokat ismerve szinte első kézből tudom azt, hogy tehát a matektól, a történelem még, a kreativitástól, a sportig, tehát egy egész órarendjük volt nekük csütörtök, péntek, szombaton, és nagyon-nagyon nagy gratuláció a szervezőknek, mert az, aki ezeket a dolgokat nem csinálta végig, vagy nem csinálja végig, az nem is tudhatja, hogy ez hogyan lehet a mai diákot megmozgatni. Mi pedagógusok tudjuk, hogy milyen nehéz kimozdítani azokból a helyzetekből. Ha nekük egymásnak sikerült ezt a dolgot megcsinálni, akkor le az összes kalapokkal, és én tudom, onnan indulok ki, hogy szokott a kilencedikeseknek nekünk lenni, tehát a gólyatábor, amikor a kilencedikesek bejönnek, és akkor van egy ilyen napunk, vagy ugyanakkor van egy gólya hét, amiről megint, tehát ilyen szaladgálás, meg öltöz takarítónőnek, meg öltöz gumicsizmában, meg hozzááll azt, meg hozzááll azt, és akkor az iskola igazgató irodájából is előkerülnek, meg ilyen pacsis képek is szoktak kérni tőlem, hogy akkor összepacsizunk, meg mit tudom én, ilyen képek csinálunk, hát vidámság, tehát végül is arról szól. Engem egyetlen egy dolog zavart, Gábor.
0: És pedig?
2: Hogy nem voltam közöttük.
0: Ugye?
2: Tehát az az egyetlen egy dolog, hogy én nem voltam ott, vagy nem, hát a felvonulók között. Egyébként, tehát le az összes kalapokkal, és tényleg én azt tudom mondani, hogy igen, az úgy, ahogy a tavasz elindult, kell az ilyen fajta megmozdulás. Még egy fajta dolog az, hogy kétszer, háromszor, négyszer ennyien kellene legyenek, és akkor biztosítva lenne a város jövője.
0: Igen.
2: Tehát az lenne a fontos dolog az, hogy kicsaljuk őket, hogy dolgozzanak, hogy közösséget építsenek, mert már nem minden az, hogy csak a gazdaságra odafigyelni, vagy csak a külsőségekre.
0: Persze.
2: Mert a diák élet erről szólt, mindannyian, vagy azon a generáció, amikor a kommunizmust elfelejtettük, igaz? Vagy sikerült valamilyen formába elfelejtetni, és elindult az, amikor a srácoknak, igaz, hosszú hajuk volt, vagy fülbevalót tettek. Hát mennyi bezzeget kaptunk, hogy a mi időnkben csak egy papucs csúcs, vagy az az egyformernadrág, vagy minnek, és akkor most mi van eltelt? Tehát egy változó világot élünk. Tehát ugyanígy mi is, tehát az, akik lát sokszor, megnézzük őket, és azt mondjuk, hogy hú, hát az a generáció, vajon mit fog érni? Érni fog, nagyon-nagyon ők csinálják a jövőt, ők fogják alakítani a jövőt, engedni kell nekük, hogy tehát közösséget építsenek, ha megfojtjuk és otthon tartjuk és nem adunk lehetőséget nekük, akkor nem lesz soha semmilyen kihívás. Igen, nekük majd mindenből tanultak. Tanultak a közösségből, a munkából, a csapatból, talán az együtt alvásból, mindenből az, ami ott volt, és ezeket a diáknapokon. Arra biztatok mindenkit, jövőbe is szervezzék meg, és még több diák legyen. Ha igazgató leszek, akkor jövőbe is támogatom.
0: Úgy legyen. Az jutott eszembe, hogy láttam a hétvégén, de nem akarok ezen rugózni, mert nem ezért hívtunk.
2: Gondolom.
0: De az egész az jutott eszembe, hogy én például meg szeretném érteni a fiatalokat, a gyerekemet, gyerekeimet, ugye egyértelmű, hogyha gyereke van az embernek, akkor korosztálybeli különbség van. Inkább meg szeretném érteni, mint nem. És ennyi. Ha erre törekszünk, akkor már bájább vagyunk, úgy gondolom. Na, mesélj nekünk, említetted nulladik, negyedik osztály, ötödik osztály, hat, nálatok minden is ingyen.
2: Na, igen, tehát így szoktuk mondani, hogy nálunk...
0: egyetem nincs.
2: Nincs. De talán már az is lassan nem hiányzik nyilván sok minden. Olyan, ami zavaró tényező volt, mert hogy tudjátok, hogy tehát a tavalyi évben elkezdődött szeptembertől, tehát lehet igazgatóságom alatt a legnehezebb iskolai év. Nagyon nagy zavarokkal, nagy tanári feszültségekkel, amikor tehát óraszámokat növelték, fizetések, gyakorlatilag katedrák megszűntek augusztus végén, tehát nagyon nehéz volt órarendet készíteni, és csomó olyan dolog volt az, ami tehát nem a stabilitásról szól. Viszont az oktatásban azért fontos az, hogy legyen egy stabilitás.
0: Persze.
2: Biztos, hogy a gazdaságban is, meg mindenhol erről szól, mert hát ezt várja mindenki, hogy legyen egy nagy stabilitás, de viszont az iskolában ahhoz, hogy azok a gyerekek tényleg kellőképpen megkapják azokat a lehetőségeket, azoknak mindenkinek nyugodt kell legyen. Tehát nyugodt kell legyen a szülőnek, nyugodt kell legyen a pedagógusnak, és persze, akkor onnantól elindul. Na hát ez a bonyodalom volt, onnan indultunk, hogy tehát akkor a kisebbségeknek és mindenkinek új tervezetek jönnek be, már hogy a mostani nyolcadikosok egy új kerettantárval fognak indulni, elindul az új törvény szerint egy új érettségi rendszer, de aztán arra majd szerintem még vissza fogunk térni valamikor, már fontos lesz az, hogy tehát tájékoztassuk azokat, akik ezt a rendszert most már, az új rendszert kialakítsák. Tehát így indultunk. És utána, tehát most azt mondom, hogy talán tudjuk azt, hogy volt valami két hónap szerű az, hogy nem volt tanügyminiszter sem.
0: Igen.
2: Működött akkor is a rendszer, tehát végül is működik a rendszer, hogyha hagyják, hogy dolgozzunk. És ennek nagyon-nagyon sokszor szoktam én mondani, hogy szükséges már egy adott pillanatban a decentralizáció. Megpróbálkoztak vele. Emlékeztek, a tavaly meséltem ilyen dolgokról, hogy tehát hogy mit látná, vagy milyen megvalósíthatóságokkal megyünk bele. Persze, bukott a miniszter, bukott a rendszer, bukott minden, és akkor kezdjük előről. Na most megtörtént az előkészítőben az iratkozás, nagyjából tehát a város minden iskolájába, nálunk is egy előkészítő osztály indult, 21 tanulóban van iratkozva, tehát azt jelenti, hogy tehát az előkészítő osztályunk az ütőképes, és akkor az ősszel indulhat. 5. osztályban beiratkozás, tehát az júniusban fog megtörténni, úgy, ahogy szoktunk, minden évben két osztályt hirdetünk, van egy normál, sima 5. osztály, valamint van a plusz 50-es rajztagozat, igaz, ahol tudjuk azt, hogy tehát a rajzkészségeket, képességeket fejlesztik a diákok, és ezt az osztályt hirdettük meg idén is. Érdeklődők vannak, reméljük azt, hogy ott is mind a két osztályunkban megtörténik a beiskolázás, és gyakorlatilag tehát a gimnazisták ugyanabban a felállításban, mint ahogy az előbbi 10-20 esztendőben fognak működni. Ott jelentős változást nem tudok és nem tapasztalok semmilyen téren. 9. volt egy olyan hullám, és ismét tehát egy bizonytalansági időszak volt, mert hogy tehát az úgynevezett nyelvosztályokban a bilink, ahol a csoportoktatás vagy az angol nyelv plusz óráit, az intenzív, meg a billing, az azt jelenti, hogy csoportoktatás, meg az, hogy heti 6 órában tanítatjuk az angolt, tehát az egy kicsit egy adott pillanatban, vagy 2-3 hónapra megkérdőjeleződött. Persze ennek az átalakulásnak köszönhetően, vagy ezeknek az átalakításoknak köszönhetően, de végül is, tehát március végére helyreállt, törvénybe iktatódott, és minden, úgyhogy visszakaptuk ugyanazokat az osztály lehetőségeket, amelyek az elmúlt időszakban voltak, úgyhogy nálunk is az van, hogy továbbra is akkor az A osztály, az a természettudomány, az az intenzív angol, itt azt kell tudni, hogy tehát a matek, fizika, biológia, kémia mellett nekük nem heti 2 óra angoljuk van, hanem heti 4. Tehát gyakorlatilag lehetőségük van, hogy 9-től 12-ig a valamelyik esztendőben letegyék a nyelvvizsgát, és akkor ez már az egyetemeknél, vagy tehát akár külföldi egyetemekre, hogyha mennek valahol, akkor pluszpontot jelent. Matematikából ugyanúgy, amint minden évben, tehát matek infosztályt indítunk, tehát az érintettek azok, akik nagyon-nagyon szeretik a matekot, akik szeretik az informatikát, tehát ezeket az új kihívásokat. Két laborunk van, felszerelt laborunk van, 3D-s nyomtatónk van, smart labunk van, tehát mindaz, ami felszerelés van, és meg lehetett pályázni az elmúlt években is, lehetőség volt a főgimnáziumnak, azokat hoztuk, van, szaktanárok vannak, tehát én úgy gondolom, hogy a reál részen a két osztály az indítható, már minden feltételünk adott. Ugyanakkor tehát a humán részen, tehát úgy, ahogy említettem, akkor a Billing nyelvosztály van, ide viszont tudni kell azt, hogy azok a diákok, akik ide akarnak jelentkezni, kell tegyenek egy nyelvvizsgát. Ennek az iratkozása május 13-a és 15-e között van. Mindenki a saját iskolája titkárságán beiratkozik, onnan adnak egy iratkozási lapot, és onnan a titkárságról az osztályfőnökök, vagy valaki megbízott be fogja hozni azért, hogy minden diákot navettáztassunk be a Nagy Mózesbe, általában ezt az igazgatókkal meg szoktam én beszélni, és ez akkor jó. Összeszedik, uh-huh. És akkor mindenkinek behozzák azokat a lapokat, olyan nagyjából 100-110 diák szokott erre a vizsgára jelentkezni. Mindenképpen tudni kell azt, hogy tehát ennek a vizsgának a leírása, mert a szóbeli, írásbeli vizsga van.
0: Ez egy képességvizsga,
2: el kell írni a 6-os átlagot a két vizsgából, tehát a szóbeliből és az írásbeliből, de a leírása minden angol szakos kolléga ismeri, akik a vidéki iskolákban is tanak, és ugyanakkor ott van az iskola honlapján is, az nmg.tron, feltéve így, hogy felvételi 2026-ban, tehát mindenfajta leírást ott is megtalálnak. A másik humán jellegű osztályunk, tehát a vallás turizmus osztály, azt már ezelőtt 3 évvel indítottuk, és nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy bevált. Uh-huh. Tehát, hogy jövőben, hogy érettségiznek, az a jövő titka, de végül is azt látjuk, hogy az érdeklődés szempontjából 78-on teszik le, tehát a vizsgát, a vallás vizsgát, ami abból áll, hogy egy prezentációt kell tartsanak egy bizonyos kultikus épületről, tehát falujukból, városból, tehát ők választják ki akár Erdélyből, és ahhoz kapcsolódik egy vallás tétel is, egy szóbeli vallás tétel, szintén a leírást megtalálják, tehát a honlapon, a szájton a vallásvizsgával kapcsolatosan is. Itt is az iratkozás május 13 és 15-e között van, ide szükséges már a 3, tehát a 7. osztályig a vallás vizsga lezárása, tehát a jegyek, és a helyi plébánostól vagy egyháztól egy ajánló levél, az az iratkozáshoz szükséges. Tehát itt van egy prezentáció, egy 3-5 perces prezentáció, tehát ez csak szóbeli vizsga, írásbeli nincs. A témák viszont vallásból az is fel van tüntetve. Erről még május 12-én 4 órakor tartunk felkészítőt is, hogy aki érdekelt ebbe a vallásvizsgába, bejön az iskolába, és akkor a mi hitoktatóink elmondják azt, hogy miből áll a vizsga, segítenek a prezentáció előkészítésébe. Tehát nyitottak vagyunk, nem az a lényeg az, hogy tehát minél több tanuló mondjuk, tehát az egy stresszfaktor legyen az, hogy nem jövök ám, mert úgyis az most nehéz, hanem végül is ezek, hogyha vallásturizmus osztályban mennek, akkor én azt szoktam mondani, hogy ezek a szájukból kell, hogy megéljenek előbb-utóbb, igaz? Tehát igen. Valahol vagy idegenvezetőként, vagy olyan fajta kulturális közegben, irodavezetőként, stb. Kellene elhelyezkedjenek. A pálya nyitott, tehát érdeklődés van már, hogy ez most egy jó szakma idézőjelben az elméleti oktatás mellett, mert végül is ugyanazok a tantárgyak vannak, de bejön egy olasz nyelvoktatása is, például 9. és 10. osztályba, gazdaságturizmust tanulnak, 11 marketinget tanulnak, tehát a kínálat szép. Én úgy gondolom, hogy érdeklődő is van, elég jó vonzás körzete van, mondtam már, tehát olyan 70-80 diákból kell válogatni, ami én azt gondolom, hogy Kézivásárhely és környéki szintén, tehát egy jó szám.
0: Vallást említesz, mit akar ez?
2: Tehát ez úgy szokott lenni, hogy tehát teológia osztály, tehát vokacionális osztály, ebben az osztályban tanuló diákoknak van heti 5-6 vallás órájuk. Tehát biblikumot, vallástörténetet tanulnak, művészettörténetet tanulnak. Ilyen jellegű. Felekezettől független, tehát ez az osztály, tehát jelenkezhetnek reformátusok is, evangélikusok, unitáriusok, katolikusok is, tehát a vizsga az nyitott, tehát ebből a szempontból nincsen felekezethez kötve, nagyszerű. Tehát az egész oktatási rendszer.
0: Az infónál van-e valami képességvizsga?
2: Nincs, ott az infónál nincs. Tehát ezekben az osztályokban nincsen. Még akkor is, hogyha matek info intenzív van, nincsen. Tehát ott nincs, nem, még nem találtak ki.
0: Na, hát nmg.ro
2: nmg.ro, de gyakorlatilag az, amit még mindig el szoktam mondani, és itt te is, ti is rá szoktatok kérdezni, hogy azért rólunk lát tudni és lát hallani. Mert hogy sikeresen működik a Facebook oldalunk, igaz, hogyha szabad mondani, és a Nagy Mózás Főgimnázium minden héten nagyon-nagyon sok hírt hoz le. Megszámlálhatatlan sok esemény van, igaz, ami, tehát ami, azt mondanám, hogy sokszor, tehát a tanórákon kívül, és nyilván, hogy ez a tanórákon kívüli tevékenység, és úgy sokszor volt az, hogy tehát, hogy jó könnyű nektek, már jó sok tanuló, jó tanulóitok vannak. Igen, a jó tanulót is oda kell vinni. A jó tanulót is oda kell vezetni a versenyre, a jó tanulót is fel kell készíteni a versenyre, számon kell kérni a jó tanulót is, következetesnek kell lenni, munka van benne. De mindenki persze. Azért nem mindenki jó tanuló, és olyan szoktam mondani, hogy versenyló, hanem gyakorlatilag, tehát azt is meg kell találni, hogy a közösségben annak milyen más lehetőségei vannak. És akkor mindenfajta olyan tevékenységet, pályaorientációtól megkezdve drogprevencióig, tűzoltóságtól megkezdve mindenfajta tevékenységet szervezünk, és ezeket minden héten próbáljuk a szülőknek és az érdeklődő közösségnek bemutatni. Már csak azt mondanám, hogy bemutatni. Lehet már ittani belőle, ötletelni lehet, számon lehet kérni, hogy hol volt a gyermek, mit tudom én, egy X órán vagy más. Igen, tehát valahol az is benne van, szerintem most már, én azt mondom, hogy egy ideje nagyon tudatosan az iskola életünkben, hogy tehát minden mellett, hogy tanulunk, és minden mellett, hogy minden órát megtanítunk. Így vagyunk. A közösség építését én és a vezetőség és a vezetőtanács és nagyon sok kolléga, tehát egyik legfontosabb célkitűzése. Mert közösség nélkül, tehát a kapun minden gyerek bejön. Minden gyerek az iskolájából hoz nagyon jó eredményeket, róla már tudják, hogy nagyon jó tanuló, csak lehet, hogy éppen abban a közösségben nagyon nehezen találja meg a helyét. Ezért a palettát ki kell nyitani. Tehát ki kell nyitani azt, hogy 8-tól 3-ig ott ülünk, tanórák vannak, de utána, hogy mit csinálunk. Tehát tényleg van szerintem annyi fajta lehetőségünk, árapont, amire mondtam, és a beszélgetésig innen indult, hogy miért fontos. Azért, mert azt érezzük ma a legnagyobb hiányosságnak, hogy a gyerekek közösség hiányosak. Nem érzik jól magukat a közösségbe. Frusztráció van, ilyen-olyan problémájuk van, kommunikáció. Na, hogyha ezeket a lehetőségeket nem teremtjük meg, mert mondom, és visszautalhatunk a régi időben, könnyű volt barátkozni, amikor bandáztunk, igaz? Most azt mondanám, hogy grunt, hát ez játszótétnek neveztük annak idején. De oda összegyűltek. Ma ezek a játszótereken ott van nagymama, egy csomó, mondhatom, helikopterszülő, aki az övét védi minden burokkal, nehogy lássen, és akkor ezek is bekerülnek az iskolai rendszerbe. Tehát ezek a túlvédett gyermekek. Uh-huh. És akkor ezeknek is lehetőséget, ezeknek is a közösséget ki kell építeni, valahogy rá kell vezetni. Persze, hogy a mai világban nagyon-nagyon sok minden van, az, ami a nem tetszésünket, miért szerintem nektek is az van, hogy sok minden nem tetszik naponta, igaz? Nekünk most jelenleg 732 diákunk van. Tehát szerintem ilyen cég most nincsen kézivásárhelyen, akinek a kapuján ennyi reggel, ennyi ember bemegy. Meg 89 felnőtt van. Úgyhogy szerintem kézivásárhelyen a polgármesteri hivatal után mi vagyunk azok, akik tehát látunk és találkozunk nagyon-nagyon sok fiatallal, gyermekkel, látjuk a fejlődésüket, látjuk azt a mindennapi életüket. Én úgy látom, hogy még bíznak is a szülők nagy része mivel, hogy ha azt mondom, hogy évek óta biztosítjuk a beiskolázási tárgyunkat, amit itt el szoktunk mondani, már nem maradt ki osztályunk soha, akkor azt jelenti, hogy tehát bíznak bennünk, és én mondtam, tehát a tanuláson kívül tényleg nagyon-nagyon fontos a mai világban az, hogy még a gyereknek adja a lehetőségeket az, hogy tudjon még másfajta készséget, képességet fejleszteni.
0: Annyi minden történik a Nagymozás házatáján, de jó, hogy említetted a Facebook oldalatokat, hogyha valaki kíváncsi, nem biztos, hogy most bele tudunk menni azokba az érdemekbe, amit a diákok visznek szanaszét és hoznak haza is a különböző versenyeknek köszönhetően, de hát így van, hál' Istennek a legtöbb iskola, úgyhogy ez mindenképp dicsérendő. Mennyire stabil az intézmény tantestületem ebben viharos időszakokban pláne?
2: Igen, nagyon-nagyon jó kérdés, mert tehát a pedagógus hozza tehát a stabilitást az oktatási rendszerben. Uh-huh. Tehát, hogyha minden évben valaki kicserélődik, akkor mindig előről kell kezdeni. Biztos te is úgy voltál, hogy mikor megkérdezték, hogy ha helyettesítő tanár volt, a következőre megkérdezték, mit tanítod, azt mondta, hogy semmit. Igaz, hogy kezdj előről. Igaz?
0: Hogy is
2: tehát, na most ez úgy van, hogyha 9-ben valaki megkezdi, 10-ben folytatja, akkor kialakul egy stabilitás. Tehát ezt jelenteni azt, hogy tényleg be tudjuk, és már végre valahára az legyen, hogy egy iskolaszék, vagy egy vezető tanács valahol már eldöntheti azt, hogy ki az, akivel lehet dolgozni, ki az, aki abban a képben beleigadrálódik, amit egy iskola képvisel. Mert minden iskolának adva van az, hogy tehát egy milyen kultúrája van. Miénk egyfajta, minden iskolának megvan a maga kultúrája, szervezeti kultúrája, igaz? Na és oda az a tanár vagy képbe kerül, vagy nem kerül képbe. Igaz? Vagy fel tudja azt a versenyt venni, vagy el tudja fogadni. Mert hát sokan vagyunk sokfélék. Ennek következtében, tehát azt mondom, hogy jó a helyzet, mert a 66-an vannak most jelen pillanatban, akik tanítanak, vagy oktatnak a Nagymózásból, és ebből, ha jól emlékszem a számra, akkor 46 titulális, címzetes állású tanár van. Tehát azt jelenti, hogy tehát az egy olyan közel 70%-a, vagy 70-nél több százaléka az, ami tehát olyan tanár, akinek tehát címzetes állása van, rá lehet bízni feladatokat, azokat a feladatokat magáinak tudja, tud évekre tervezni. Mert hát ez egy nagyon-nagyon fontos, ne felejtsük el az, hogy tehát kapsz egy nyersanyagot, igaz? Nevezzük a diákot nyersanyagnak. És akkor gyakorlatilag az a 4 év, amíg rád van bízva, ha te tudod azt, hogy stabilan én tudom azt, hogy abból a gyereket, hogy kell vigyem érettségire, hogy kell vigyem egy képességvizsgára, hogy kell vigyem egy nyelvvizsgára, akkor én azt a 4 évet fel tudom úgy osztani és úgy betervezni, hogy persze, hogy az iskolai programnak is megfelelják, mindenfajta olyan elvárásnak, szülői elvárásnak, intézmény rendszer elvárásnak, de végül is én tudjam azt, hogy én azzal a gyerekkel, akit megismerek, azzal a 4 évesztendő alatt hány órába mit tudok kezdeni. És hogyha van egy ilyen fajta táv, és van egy ilyen elképzelés, akkor a pedagógus nyugodt, akkor a pedagógusra lehet számítani. Ha viszont minden ha évben kiveszik, egyik a másikba cserélődik, akkor hiába mondjuk az, hogy a rendszer stabilitását meg tudjuk őrizni, mert nem. És itt van a legnagyobb baj. Már problémák lesznek valószínűleg hosszú távon, tehát főleg a reáltantárgyaknál a fizikával probléma lesznek a matematikával sok esetben, mert hogy ezekből egyre kevesebb a tanár, az óraszám ugyanaz, és akkor bizonyos helyzetekben, tehát embereket fogunk majd lasszóval keresni, hogy visszajöjjenek a rendszerbe, vagy valahogy csalogassuk, hogy tanítson. Na aztán, hogy az a milyen minőséget fog majd biztosítani, de viszont, hogyha valakinek, akinek most ott van egy fiatal, és azt tudod mondani, hogy hát ez egy stabilitás, és annak meg tudod adni azt a lehetőségét, hogy legalább 4 évig, vagy 5 évig, tehát ott legyen, mert hát most ma azt mondjuk, hogy tehát, hogy ne nem nyugdíjas munkája, hol van, kinek van ma már nyugdíjas munkája. Tehát végül is ez relatív igaz. Tehát akármilyen helyzetben változhat a dolog pillanatról pillanatra. Tehát nem is szabadna az, hogy valaki hátradőlhessen és azt mondja, hogy hát ez nekem, köszönöm szépen, ez most van, akkor nyugdíjas állás. Már akkor az a tárv ott meg is szakadt. Tehát ott már tovább tárv nincsen, csak a legközelebbi az, amikor a nyugdíjas búcsúztatót tartsuk.
0: Van még egy-két kérdésem, arra kérünk, hogy megkérünk szépen maradjál, ha igazolásom, a szükséget tudunk adni, hogyha ne talán elkészámolj vele. Úgyhogy muszáj most a híreket beengedjük Zsolt kollégánkkal, úgyhogy van még pár kérdésem, megkérünk szépen maradj a társaságunkba.
2: Köszönöm szépen, hogy maradhatok.
3: Spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Javult a helyzet a Kézdivásárhelyi Bálványos Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 Bálványos utcai, illetve 2 Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképzőegység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig mindenki jelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígért az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a jó és kecske tartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Eszerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan. Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: Robin dopamin felvétele szólt itt a Profi Rádióban. 8 perccel járunk, 10:30 után. Stúdiónk vendége, Bezsán András, a Nagymozás Főgimnázium igazgatója. Az óra elején jó hosszan beszélgettünk egy csomó mindenről. Köszönjük szépen, igazgatóról, hogy maradtál. Igazolást, ezt megírjuk, hogy tudja ezt számolni. Se lehet tudni.
1: 11 óra, 10 perccel visszaérek. Tehát ha szólok a gyerek, ha...
2: 12-ig is.
1: Köszönöm.
0: Egy csomó információt megtalálnak a hallgatók az nmg.ron, illetve a Nagy Mózes Főgimnázium Facebook oldalán rengeteg tényleg frissen megjelent információk találhatóak, megtalálhatóak akár versenyekről, sporteseményekről, mindennel kapcsolatosan. Viszont kértünk, hogy még egy-két kérdés erejéig maradjál nálunk. Infrastrukturálisan mire lehet számítani a Nagy Mózesnél? Sikerült-e? Említetted, hogy felszereltek a laborok, tehát az oktatás ilyen szempontból biztosított mindenféle szinten, zökkenőmentes tud lenni, épületfelújítás, ilyen tervek?
1: Hát ez lenne tehát egy nagy következő kihívás a Nagy Mózes Főgimnáziumnak. Tehát ezt minden esztendőben mondom, és tényleg próbálok tenni is érte, nem csak mondom, hogy önkormányzatnál, érsekségnél valahogy, és nem utolsó sorban a fejlesztési minisztériumnál próbálunk olyan lehetőségeket találni, hogy tehát a főépületnek tehát az infrastruktúráját felújítani. A legnagyobb probléma az, hogy tehát az idő telik, az épület már 120 esztendős. Voltak ugyan 2000-es évek első időszakában újítások, tehát olyanra gondolok, hogy ablakcserem, vagy volt olyan, hogy tehát az épület megerősítése érdekében, tehát különböző munkálatok. 2013-ban újra cserepeztük, hogy ne folyjon be a víz. Na de itt most már évről évre, tehát egyre nagyobb kívásokkal vagyunk. Nem csak azért mondom, mert úgy gondolom, hogy na, akkor most már szükség van egy ilyenfajta beruházásra is, hanem most a legutóbbi, amikor olyan szállásporozós idő volt, akkor tehát a felső emeleteken ugyanaz osztálytelmekbe beporozott. Tehát ezt is kell mondani. Na most már ennek nyilván, hogy tehát önkormányzat és a katolikus egyház valószínűleg, hogy tehát egy ilyen 9-10 milliós eurós beruházást nem tud előteremteni. Tehát az képtelenség, ennek egy pályázatra lenne mi hamarabb szükség. Sikerült az is, hogy gyakorlatilag az épület felmérése alapján tehát egy földrengés veszélyes rendszer is alakult ki, tehát besorolás, és azzal próbáljuk valamilyen formában a fejlesztési minisztériumban, mert hogy a fejlesztési minisztériumban volt ilyen elképzelés, hogy azokat az épületeket, amelyek földrengés veszélyesek, iskolaépületek, azokat fogják fejleszteni. Az ügy folyamatban van, tudni kell az, hogy itt egy másik fajta dologról is van szó, az, hogy az épület és a terület, tehát az egyházi tulajdonban van, tehát az egyház és az önkormányzat között kell legyen egy megállapodás, ezt a megállapodást próbálják megteremteni, elküldeni a fejlesztési minisztériumba, ez már lassan egy ilyen 2-3 éves játék, változnak az idők, változnak a miniszterek, valakivel megbeszéljük, előkerül a fiókból, felkerül az asztalra, jön a másik, beteszi megint a fiókba, tehát valamit mindenképpen tenni kell. Tehát már csak azért is, hogy tehát nagy tehár a városnak az, hogy most a március-februári hónapban 100 000-es gázszámlát, meg villanyszámlát fizetni. Tehát ezt a hálózatot újra kell építeni, a mai módszereket ki kell találni, azt, hogy minél kevesebb vásztáség legyen, tehát valahol az energiával nagyon gazdálkodnunk kell, már hosszú távon, tehát azt nem fogjuk tudni kifizetni. Tehát a fájkóta és minden az, amit az önkormányzatság itt és mindent oda teszen, tehát az nem lesz elég. Tehát nem fogjuk tudni kifizetni. Tehát minden pénzünk a fájlesztésről oda fog menni, hogy számlákat fizetünk. Tehát ez viszont hosszú távon egy jelentős problémát fog okozni, és lassan-lassan azt lehet mondani, hogy kézivásárhely szinten az általános iskolák felújították, tehát most már a liceumok fel vannak újítva, és tényleg tisztességes felújítása vár most már a Nagy Mózes is. Igen, tehát az egyéb infrastruktúrát, az, amit a mostani költségvetésben befoglaltunk, az például az, hogy az, ami a D-épületet jelenti, tehát a kicsi osztályokban, ott még egy sor ablak hátul, tehát az még régi fa ablakok voltak, azokat most idén kicseréljük. Most már nem tudom halasztani, tehát a felső emeletről, tehát ki fogjuk cserélni azokba a két osztályterembe, ahol most már szörnyű, és már most már lassan-lassan azt mondanám, hogy szinte veszélyes is az, hogy mikor esnek ki az ablakok. Azokat a nyár folyamán, tehát azt a saját költségvetésből meg tudjuk csinálni, de további nagy beruházásra lesz szükség. Tényleg Ez egy jó menedzseri terv, és jó fajta kihívás jelent, vagy nekem, vagy valami, aki követ igazgatónak, tehát úgyhogy az mindenképpen.
0: Mondhatni, hogy ez a prioritást élvez, tehát ez a probléma.
1: Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen. Márt maga a tármegben, tehát az, amit meglehetett a PNRR-i programban, tehát ott mindenfajta tármunk megvan, szaklaborat megvannak, a nyelvtől az infóig, a kémiától a fizikáig, tehát gyakorlatilag, tehát mindenhol lehet belső dolgokkal és mindenfajta új eszközöket használni, minden lehetőség megvan, viszont a külsőségek, ez most már nem is külsőségek, hanem fajta az épületre való odafigyelés, ez szükséges lesz már. Minden évben több és több pénz kell lenni ahhoz, hogy csak valamilyen persze formában korban tartsuk, nem az, hogy az jó legyen. És mondtam, nekem az legnagyobb fájdalmam akkor, amikor a számlákat alá kell írnom, és ezek a számlák nagyon-nagyon sok. Tehát nagyon sok, és nem az a van. Tehát nem az a meleg van, nem az a villany van, semmi, tehát az ami egy belső teret jelent, hanem na, hát most ezeket fel kell újítani. Tehát ez mindenképpen, tehát tényleg egy fontos prioritás. Úgyhogy köszönöm, hogy megkérdezted. A bajokról nem beszél az ember. Nem szívesen beszél.
0: De néha arról is kell, persze. Ha mit tudom én, 5 év múlva tekintenél vissza a mai napra, szerinted mi lesz az a legfontosabb változás vagy érték, ami miatt a Nagy Mózes Főgimnázium továbbra is a régió húzóoktatási központja marad?
1: Hú, tehát én csak azt mondom az, amit lát, hogy ma többször mondtam, hogy a közösségépítés. Tehát, hogyha meg tudjuk tartani azt a bizonyos elképzelést, ami egy kantárs szellem volt valamikor, uh-huh, mindig, jó az? Tehát olyan már lát, hogy álcsépelt, hogy szellem, meg nem szellem, meg Nagy Mózes szellem, már stb. Én hiszek abba. Uh-huh. Tehát hiszek abba, hogy a tanulás mellett tehát továbbra is az elsődleges dolgunk az, hogy tehát az értelmiségi réteget tudjuk képezni, tehát Kézivásárhelyen és környékén. Tehát ez az elsődleges. Ennél fontosabb dolog szerintem nem lesz. Tehát az, hogy azokat a diákokat meg tudjuk célozni, és azokat a diákokat arra a szintre tudjuk vinni, hogy ők megállják akármelyik erdélyi, vagy akármelyik külföldi egyetemen, de emellett jó emberek legyenek. Uh-huh. Tehát az egy, én azt gondolom, hogy ne kelljen szégyeljék az, hogy kézivásárhelyiek, ne kelljen szégyeljék az, hogy nagymózesesek voltak, és hogyha mindezeket a dolgokat, tehát valahogy rá tudjuk egymásra rakni, hogy hogy ne legyen, tehát ne legyen bűn a tanulás. Ne legyen rossz közérzete, hogy iskolába kell menni. És végül is megtalálja mindazokat a dolgokat, ami őt érdekli, akkor azt tudom mondani, hogy akkor elértük a célunkat. Gyors világ van.
0: Igen.
1: Tehát nagyon gyors világ van. Nem változó, biztos az, változó. Hogy 5 év múlva ez lesz a legfontosabb dolog. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen kisvárosban, ahol azért az élet nem olyan gyorsan pörög. De hogyha ezt tudjuk biztosítani, és ebből a szakemberekből még néhányan úgy döntenek, hogy itthon vállalkozást tudnak, orvosként vissza tudnak jönni, ügyvédként vissza tudnak jönni,
0: vagy
1: bármiben jó emberekként vissza tudnak jönni, akkor elértük a célunkat. Tehát én így gondolom, hogy ennél fontosabb dolog most per pillanat nem lát.
0: Mondhatnám azt, hogy nagy fába vágtátok a fejszéteket. Nagy kihívás a mai kornak, de hát na, mindent lehet.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy tehát hogyha mindezeket az ember meg tudja legalább fogalmazni, akkor az is már egy táv.
0: Így van, pontosan.
1: Tehát, hogy meg tudjuk fogalmazni, és látunk előre, hogy ezt szeretnénk, akkor viszont ez már egy tudatos lépés. Ha csak azt mondjuk, hogy aztán valami lesz című feladat, vagy fejezet, akkor
0: olyan is,
1: akkor olyan is lát.
0: Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük az infokat, bármikor szívesen látunk, akár munkatársaidat is, hogyha van valami említésre méltó beszélgetés, akkor nagyon szívesen beszélgetünk bárkivel, akár diákokkal, úgyhogy jó volt, egy élmény volt újra. Értékeljük az őszinteséget, ez nagyon fontos, úgy gondolom, a hitelesség szempontjából. Hát kitartást, jó munkát kívánunk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hát tudjuk azt, hogy ha jövő bálisba is jövök, akkor azt jelenti, hogy jól csináltunk valamit, igaz? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, csodálatos napot mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Holnap Farkas Ferenc, a refi igazgatója jön hozzánk, vele folytatjuk ma az iskola hetünket, az iskolás hetünket. Egy picit a háttérbe vonulunk, aztán jövünk elbúcsúzni mi is.
2: Reklám. Készülj! Mert jön a Sepsibook. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
3: Botlik ez táj? Tó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak? Kaza!
2: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
3: Hogy mondta? 0766 700 956?
2: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven.
4: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan! A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 20 30 80, 0741 20 30 80, és 0764 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
5: Reklámot hallottak.

A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövő

0: nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modereket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Jogosítvány vagy szakvizsga?
2: A válasz Kóter Autósiskola.
1: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé!
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.

0: Unpredictable felvétele szólt itt a Profi Rádióban. 11 óra után vagyunk, 2 perccel. Bezsán András, a Nagymozés Főgimnázium igazgatója volt az óra elején a vendégünk. Sulis dolgokról beszélgettünk, beiratkozásról, szakokról. Vissza lehet majd a nap folyamán hallgatni a beszélgetést azoknak, akik őt érint, de egyébként jó, nagyon jó beszélgetésen vagyunk túl. Mindenkinek ajánljuk a figyelmébe. nmg.ro, minden info, illetve a Facebook oldalukon is rengeteg információm található. Nem tudtunk kitérni a különböző érdemekre, hogy mi mindennel hát örvendeztették meg a tanárokat, szülőket, önmagukat, a diákok az év folyamán, de hát a Facebook oldalon tényleg napra pontosan minden beszámoló megtalálható. És 9 órakor is volt vendégünk dr. Dán József, nyugalmazott állatorvos, aki az egynyári üröm, a malária és a rák elleni küzdelemben is emlegetett csodanövény titkaiba avatott be minket, akinek ma egyébként 14 órakor a Lemhényi Polgármesteri Hivatalgyűlés termében lesz előadása erről a csodanövényről, aki teheti, mindenképp menjen el, rengeteg információt tud kapni, kérdezni is lehet, egy nagyon szimpatikus, jóhumorú idős úrról van szó. És így elengedjük a hétfő kezét. Én elengedem a hétfő kezét. Kriszta azonban egy órakor jön a zenés üzenetekkel.
1: Igen, én itt leszek délután, és folytatom a napot.
0: Úgyhogy kitartást, könnyű napot kívánunk.

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Prettoni. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, reluxák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, klisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
2: Reklámot hallottak. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Rádió. Újdonságok.

0: Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: A kutyák ettek-e legényét?
2: Nem.
1: S a tüzet raktáltok-e meg a kazamba legényét?
2: Nem.
1: Si állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zero, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
3: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
1: Neked milyen kéne?
4: Elő legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
1: Nem, 36 blitz. Hallod-e blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobigiásán bázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyeken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legény.
3: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es útból, 1-es szám alatt a kaszárnya mellett, a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
5: Hobbigiesen.
6: Készülj! Mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
7: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
8: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
9: Biztosan sokszor hallottad a környezetedben, hogy adj valamit, tudod, egy kis figyelmességet annak a hölgynek, aki a dolgaidat intézi. Ha nem hallottad, ez soha nagyon jó. Hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya, melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
8: Közérdekű felhívás.

A Profirádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy

0: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak.
1: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
0: Hogy mondta? 0766 700 956?
1: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven.
2: Ökökhe, jó meg vagy hízva?
3: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
2: Hova?
3: Gyúrni.
2: Túrni? Hova túrni?
4: Állagat essze túrtalkot, isznyók a kaszálót, még te is essze akarod-e túrni?
3: Gyúrni, édesapa, kézdin a Mass Effect-be.
2: Mass Effect-be?
3: Igen, a stadionnal szemben, benn az utcában.
4: A disznyóknak adta a lennik Mass Effect. Az a legalsó Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
1: Reklámot hallottak. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket. Kézdivásárhelyről Lemhényig. Világszerte online. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáztathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el, ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Kedvez az időjárás a munkálatoknak, jól halad a bicikliút építése Kézdivásárhely és Sárfalva között. A beruházás az országos helyreállítási program a PNRR-é támogatásával valósul meg. A kivitelező már elvégezte a talaj előkészítését és az alapozás nagy részét, jelenleg mintegy 600 méter van hátra ebből a szakaszból. A tervek szerint a kerékpárút Sárfalvától tovább Nyújtód irányába is folytatódik majd, ezt azonban már más Európai Uniós forrásból finanszírozzák és járdák is épülnek. A város további fejlesztéseket is tervez, partnerségben Kézdiszentlélekkel közös bicikliút épül a települések között. Ehhez már a szükséges infrastruktúrát is előkészítették, többek között lefektették azt a szennyvízvezetéket, amely a beruházás egyik feltétele volt. Kovászna megyében a 11-es országúton 3 faanyagot szállító járművet ellenőriztek a hatóságok múlt héten. A vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a járművek túllépik a megengedett ösztömeget, ezért a közúti szállítási állami felügyeletének szakembereit is bevonták volna statikus mérlegeléshez, ezt azonban a sofőrök megtagadták. Az ellenőrzések során több szabálytalanságot is feltártak, megsértették a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat, hiányzott a szakmai alkalmassági bizonyítvány, valamint nem tartották be a rakomány rögzítésére is biztosítására vonatkozó szabályokat sem. A rendőrök összesen 134 ezer leértékben szabtak ki bírságot és elrendelték a járművek ideiglenes kivonását a forgalomból, amíg a törvényes állapotot helyre nem állítják. Az Országos Nyugdíjpénztár hétvégén közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósította külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatást nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7010 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők átlagban 6225 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 13123 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7249 lejes nyugdíjban részesült. Ilja Bolozsán miniszterelnök kijelentette, hogy a kedden elbukik a bizalmatlansági indítvány, a kormány normális körülmények között folytatja a munkáját, de egyeztetésekre lesz szüksége stabil vagy viszonylag stabil parlamenti többség kialakításához. A kormányfő elmondta, hogy Romániában a következő időszakban több sürgős problémát meg kell oldani, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Rövid távon a legfontosabb prioritásnak a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását nevezte, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Hozzátette, hogy ehhez bizonyos törvényeket is el kell fogadnia a parlamentnek, emellett augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Ha a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, az alkotmány előírásai szerint az államfő konzultációra hívja a pártokat, amelyek javaslatainak mérlegelése után kormányalakítással bíz meg egy miniszterelnök jelöltet. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
1: Ford Torneo Courier.
0: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
2: Bezártad a kulcsot az autóba?
3: Bio!
2: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
3: Bio!
2: Nem menjen a kaputelefon?
3: Bio!
2: Biztonsági rendszert és kamerákat akarsz a házadra?
3: Bio!
4: Pécsi szeletet akar sütni?
2: A nem bio.
5: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas arhány, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bódba érdeklődni. S ha nem, hívjon! 0728 463 769.
2: A bio.
0: A Kézdivásárhelyi Bioform Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909.
6: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
7: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
8: Reklámot hallottak. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Nem is kérdés.

munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modereket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a megkis családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az Oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744-374-823.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
1: Reklámot hallottak.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: A 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb.

0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Épületgépészeti tervre van szüksége? A Kászálux konstrukció megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.ro.
2: Reklámot hallottak. A Profi Rádió műsoraiban gyakran bemutatjuk a helyi eseményeket, rendezvényeket, kulturális programokat és helyi tehetségeket, ezzel erősítve a közösség összetartozását és identitását. A hallgatók így jobban kapcsolódhatnak egymáshoz és a helyi közösséghez. Köszönjük!

0: adása, a te zenéd, a te rádiód. A zene árad belőle.
1: Egy hálás szív.

0: igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézdivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáztathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el, ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Javult a helyzet a kézdivásárhelyi Bálványos, Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 Bálványos utcai, illetve 2 Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképző egység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig mindenki jelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a jó és kecske tartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Ez szerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak.
1: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
0: Hogy mondta? 0766 700 956?
1: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven. Ha május, akkor moccan a város. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
2: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
5: Reklámot hallottak.

Ez volt Nagy Bogi dala, Várni rád, 2023-ból 13 óra van. Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Deszke Kriszta vagyok, ez pedig már a ma délutáni kívánságműsorunk kezdete itt a Profi Rádióban. Május 4-én Flórián és Mónika névnap van. Őket tudjátok köszönteni az előttünk álló 3 órában, aztán, hogyha van olyan dalotok, amit szívesen meghallgatnátok, azt is el lehet küldeni nekünk SMS-ben a 0740-940-940-es SMS számunkra. Itt lesz az első óránkban, mert ez is Henrik a mi dala.

0: Tást kívánok mindenkinek, indul tehát a ma délutáni kívánság műsorunk Ray felvételével, méghozzá 2025-ből érkezik a Where is my husband című felvétele.
1: Zenés üzenetek a Profi Rádióban.

A Profirádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Jogosítvány vagy szakvizsga?
1: A válasz Kóter Autósiskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé!
2: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!

0: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Elmegyek az orvoshoz kivizsgálásra, meg is történt. Azt mondja az orvos, nézze, víz van a lábában, homok van a vesejében, epeköve is van, és a vérereim meg a nyaki csigolyák igencsak tele vannak mésszel. Mondom, már csak egy kis cimentet kell találjon bennem, és olyan leszek, mint az Euroconstruct.
0: Euroconstruct. Nálunk minden megtalálható, ami az építkezéshez szükséges. Friss beton, tégla minden típusban, kötő- és tetőfedő anyagok, szigetelések, és minden, amit még el tud képzelni. Várjuk lerakatunkban. Az oroszfalvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 364 481. Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
2: Hallottad már a környezetedben, hogy csúsztasod a te is valamit, hát ha gyorsabb az ügyintézés? Ha azok között vagy, akik még nem, akkor az nagyon rendben van. Egy normális világban ennek a fajta figyelmességnek nincs keresni valója. Itt az idő, hogy leszokjunk a kenőpénz adásáról. A megvesztegetést börtönnel büntetik. Ezt a kampányt a Román Országos Korrupció Ellenes Igazgatóság kezdeményezte a Stop Contrabanda program támogatásával.
0: Közérdekű felhívás hangzott el.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
2: Lám, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
4: A kutyák ettek-e legényét?
5: Nem.
4: S a tüzet raktáltok-e meg a kazamba legényét?
5: Nem.
4: S állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zero, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
6: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
4: S neked milyen kéne?
6: Elő legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
4: Nem, 36 blitz. Hallod-e blitz?
6: Kamera.
4: Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigi esembázik az újfajta régi gombos telefonokon, melyik én volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legény.
6: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es útból, 1-es szám alatt a kaszárnya mellett, a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
7: Hobbigi esem.
0: Reklámot hallottak.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.

ez volt a Medúza és Henrika mami felvétele, és itt is van az első érdekességünk. Ma délután különleges szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. A 20. század elején vadon kihalt, ma már csak az állatkertekben látható David szarvas, más néven Milu borjak április elején születtek, és most mutatkoztak be a látogatóknak. Az apróságok, akik még a múlt hónapban jöttek világra, már napról napra aktívabbak. A borjak egyre kevesebbet pihennek, és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Milu szarvas a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki David szarvas húsából eszik, halhatatlanná válik. Ez persze nem igaz, viszont ez a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez. A különleges szarvas faj példányaival Magyarországon kizárólag a miskolci állatkertben lehet

0: személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adány számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Kedvez az időjárás a munkálatoknak, jól halad a bicikliút építése Kézdivásárhelyi és Sárfalva között. A beruházás az országos helyreállítási program a PNRR-é támogatásával valósul meg. A kivitelező már elvégezte a talaj előkészítését és az alapozás nagy részét, jelenleg mintegy 600 méter van hátra ebből a szakaszból. A tervek szerint a kerékpárút Sárfalvától tovább Nyújtód irányába is folytatódik majd, ezt azonban már más Európai Uniós forrásból finanszírozzák és járdák is épülnek. A város további fejlesztéseket is tervez, partnerségben Kézdiszentlélekkel közös bicikliút épül a települések között. Ehhez már a szükséges infrastruktúrát is előkészítették, többek között lefektették azt a szennyvízvezetéket, amely a beruházás egyik feltétele volt. Kovászna megyében a 11-es országúton 3 faanyagot szállító járművet ellenőriztek a hatóságok múlt héten. A vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a járművek túllépik a megengedett össztömeget, ezért a közúti szállítási állami felügyeletének szakembereit is bevonták volna statikus mérlegeléshez, ezt azonban a sofőrök megtagadták. Az ellenőrzések során több szabálytalanságot is feltártak, megsértették a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat, hiányzott a szakmai alkalmassági bizonyítvány, valamint nem tartották be a rakomány rögzítésére is biztosítására vonatkozó szabályokat sem. A rendőrök összesen 134 ezer leértékben szabtak ki bírságot és elrendelték a járművek ideiglenes kivonását a forgalomból, amíg a törvényes állapotot helyre nem állítják. Az Országos Nyugdíjpénztár hétvégén közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósította külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatást nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7010 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők átlagban 6225 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 13123 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7249 lejes nyugdíjban részesült. Ilja Bolozsán miniszterelnök kijelentette, hogy ha kedden elbukik a bizalmatlansági indítvány, a kormány normális körülmények között folytatja a munkáját, de egyeztetésekre lesz szüksége stabil vagy viszonylag stabil parlamenti többség kialakításához. A kormányfő elmondta, hogy Romániában a következő időszakban több sürgős problémát meg kell oldani, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Rövid távon a legfontosabb prioritásnak a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását nevezte, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Hozzátette, hogy ehhez bizonyos törvényeket is el kell fogadnia a parlamentnek, emellett augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Ha a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, az alkotmány előírásai szerint az államfő konzultációra hívja a pártokat, amelyek javaslatainak mérlegelése után kormányalakítással bíz meg egy miniszterelnök jelöltet. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: te kedvenc dalod szólt már.
1: Írj a 0740 940 941 számra. Zenés üzenetek a Profi Rádióban.

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Bezártad a kulcsot az autóba?
3: Bio!
2: Csipes pót kulcsot akarsz az autónak?
3: Bio!
2: Nem menjen a kaputelefon?
3: Bio!
2: Biztonsági rendszert s kamerákat akarsz a házadra?
3: Bio!
4: Pécsi szalátát akarsz sütni?
2: Oh, nem, bio!
5: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szalátát nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivásárhelyen a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni, s ha nem, hívjad! 0728 463 769.
2: A bio.
0: Reklámot hallottak. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.

Vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a Profi Rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk Felső Háromszék hangja. Köszönjük, hogy

Ez az Elton John és Charlie Puth felvétele 2021-ből, az After All 14 óra van. Sziasztok ismét, ez már a ma délutáni kívánság műsorunk második órájának a kezdete. Május 4-én Florian és Mónika névnap van, őket tudjátok köszönteni továbbra is. Aztán, hogyha van olyan dalatok, amit szívesen meghallgatnátok, természetesen azt is el lehet küldeni nekünk SMS-ben a 0740-940-940-es SMS számunkra. Itt lesz a második óránkban Daniel Fi felvétele. Együtt

További jó munkát és jó rádiózást kívánok mindenkinek, indul a második óránk ma délután Rózsa Magdi felvételével, aki, ha jól láttam, akkor frissen Artist Just díjat kapott, úgyhogy érkezik az Adrenalin 2017-ből.

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hybrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdi vásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: Miért választ minket oly sok ember nap mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
3: Reklámot hallottak.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.

0: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak.
1: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
0: Hogy mondta? 0766 700 956?
1: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven. Ha május, akkor moccan a város. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
2: Prettoni. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, reluxák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, klisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
1: Reklámot hallottak.

Dániel Fidala, és itt is van a második érdekességünk. Cristiano Ronaldo az 1000-hez közelít. Pályafutása 970. gólját szerezte meg Cristiano Ronaldo szerdán, amikor fejjel betalált a szaudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, amelyet az Al Ahlival vívott, és 2-0-ra nyert meg. Az arab ország futball élvonalának rangadóján az ötszörös aranylabdás portugál csatár juttatta vezetéshez együttesét, amely 4 fordulóval a zárás előtt 79 ponttal vezeti a tabellát. Az egy meccsel kevesebbet játszó 71 pontos Al-Hilal és a 66 pontos Al-Ahli előtt. Ronaldo a 970 góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaudi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.

0: spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Javult a helyzet a Kézdivásárhelyi Bálványos Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 bálványos utcai, illetve 2 Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképző egység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig minden kijelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódolt állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a jó és kecske tartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei első 3 hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Ez szerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba? A Profi Rádió az a kapocs, ami összeköti a felső háromszéki embereket. Nálunk a hallgató nem egy statisztikai adat, hanem a közösség része. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: A Kézdivásárhelyi Bioform Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909.
1: A kutyák ettek-e legényét?
2: Nem.
1: A tüzet raktátok-e meg a kazánba legényét?
2: Nem.
1: Állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnan tudnak nekik más telefonotok és legényét?
3: Nekem azt kéne, melyik a vitrínbe a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
1: S neked milyen kéne?
3: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
1: Nem, 36 blitz. Hallod, de blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobigi esembázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legényi.
4: Kézdi Vásárhely megtalál bennünket a 32-es útból, egyes számon ott a kasza anya mellett, ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as számon, közvetlen a Telekom szomszédságában.
5: Hobbigi esem.
6: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
0: Reklámot hallottak. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.

Ez volt John Legend felvétele 2014-ből, az All of Me 15 óra van, pár másodpercen belül, úgyhogy sziasztok ismét, ez már a ma délutáni kívánság műsorunk harmadik és egyben utolsó órájának a kezdete május 4-én. Florián és Mónika névnap van, őket tudjátok köszönteni továbbra is. Aztán ha maradt volna még olyan dalotok, amit nem hallottatok, de meghallgatnátok, akkor azt minél hamarabb küldjétek el nekünk SMS-ben a 0740 940 940-es SMS számunkra. Itt lesz az utolsó órán.

0: további jó munkát és jó rádiózást kívánok mindenkinek, indul az utolsó egy óránk. Ma délután Bylex és a Slap dalával 2023-ból érkezik a Valamiben.
1: Zenés üzenetek a

0: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Kökhe, jó meg vagy hízva?
2: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
1: Hova?
2: Gyúrni!
1: Túrni! Hova túrni? Állagat ezt a túrtalkot isznyúk a kaszálót, még te is ezt akarod-e túrni?
2: Gyúrni, édesapa, kezdjén a Mass Effect-be.
1: Mass Effect-be?
2: Igen, a stadionnal szemben, benne az utcában.
1: A disznyúknak attól lennik Mass Effect. Az a legelső Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Adudan Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.

0: Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.
1: Ott vagyunk veled mindig.
0: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: készülj, mert jön a Sepsibook. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapoz élményt!
1: Botlik az ajtó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak!
2: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
1: Hogy mondta? 0766 700 956?
2: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven. Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet. Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidl-ben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidl-ből. Böngész az online katalógusban is ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

volt Freddy Dala, és itt is van az utolsó érdekességünk ma délután. Egy bőrszoknya online értékelése miatt toloncolnak ki egy férfit Oroszországból. A közép-oroszországi Tula régió egy bírósága ítéletben kimondta, hogy ki kell utasítani azt a külföldi férfit, aki egy online áruházban árusított bőrszoknyát véleményezett. Egy 2025. szeptemberében a Wildberries elkereskedelmi oldalon árult műbőrszoknyáról írt véleményért idézték bíróság elé a férfit, aki a bőrszoknya értékelésénél saját magáról töltött fel képeket a szoknyában, és azt írta mellé: milyen szép kis szoknya, nem csak az alakom hibáit rejti el, hanem azt is, hogy pasi vagyok. Na jó, most már kezdem érteni, hogy miért akarják kitoloncolni. A bíróság szerint az értékelés nyílt népszerűsítése a nem hagyományos szexuális irányultságnak. A férfi elismerte bűnösségét, de kérte, hogy ne utasítsák ki az országból. Hát, megtették. Április 23-án vették őrizetbe, 5 napnyi adminisztratív fogság után átszállították a Kimovszk városában található külföldiek számára fenntartott ideiglenes fogdába, ahol a kitoloncolásáig akár további 90 napig is fogva tarthatják. Az értékelést természetesen törölték az oldalról. A férfi ellen LMBT propaganda miatt is vádat emeltek. A közösségi oldalán található fotók és videók alapján, de ezt a bíróság egyelőre visszautalta az ügyészségnek. 2022-ben az orosz kormány kiterjesztette az LMBT propaganda tilalmát, illegálissá téve bárki számára a nem hagyományos szexuális kapcsolatok népszerűsítését. Azóta több tucat embert vádoltak meg a törvény alapján. Sokszor nem kellett többet csinálni, mint egy szivárványos zászlót posztolni valamelyik közösségi oldalon.

0: Spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Kedvez az időjárás a munkálatoknak, jól halad a bicikliút építése Kézdivásárhely és Sárfalva között. A beruházás az országos helyreállítási program a PNRR támogatásával valósul meg. A kivitelező már elvégezte a talaj előkészítését és az alapozás nagy részét, jelenleg mintegy 600 méter van hátra ebből a szakaszból. A tervek szerint a kerékpárút Sárfalvától tovább Nyújtód irányába is folytatódik majd, ezt azonban már más Európai Uniós forrásból finanszírozzák és járdák is épülnek. A város további fejlesztéseket is tervez, partnerségben Kézdiszentlélekkel közös bicikliút épül a települések között. Ehhez már a szükséges infrastruktúrát is előkészítették, többek között lefektették azt a szennyvízvezetéket, amely a beruházás egyik feltétele volt. Kovászna megyében a 11-es országúton 3 faanyagot szállító járművet ellenőriztek a hatóságok múlt héten. A vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a járművek túllépik a megengedett össztömeget, ezért a közúti szállítási állami felügyeletének szakembereit is bevonták volna statikus mérlegeléshez, ezt azonban a sofőrök megtagadták. Az ellenőrzések során több szabálytalanságot is feltártak, megsértették a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat, hiányzott a szakmai alkalmassági bizonyítvány, valamint nem tartották be a rakomány rögzítésére is biztosítására vonatkozó szabályokat sem. A rendőrök összesen 134 ezer leértékben szabtak ki bírságot és elrendelték a járművek ideiglenes kivonását a forgalomból, amíg a törvényes állapotot helyre nem állítják. Az Országos Nyugdíjpénztár hétvégén közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósította külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7010 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők átlagban 6225 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 13123 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7249 lejes nyugdíjban részesült. Ilja Volozsán miniszterelnök kijelentette, hogy a kedden elbukik a bizalmatlansági indítvány, a kormány normális körülmények között folytatja a munkáját, de egyeztetésekre lesz szüksége stabil vagy viszonylag stabil parlamenti többség kialakításához. A kormányfő elmondta, hogy Romániában a következő időszakban több sürgős problémát meg kell oldani, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Rövid távon a legfontosabb prioritásnak a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását nevezte, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Hozzátette, hogy ehhez bizonyos törvényeket is el kell fogadnia a parlamentnek, emellett augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Ha a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, az alkotmány előírásai szerint az államfő konzultációra hívja a pártokat, amelyek javaslatainak mérlegelése után kormányalakítással bíz meg egy miniszterelnök jelöltet. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Fájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdi vásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Április 91. Festékek minden felületre.
2: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsán étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kijáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
3: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöld párga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
4: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.

2000-ből az éjfél után 15 óra és 50 perc van, és ez volt a ma délutáni kívánság műsorunk is. Én köszönöm az SMS-eiteket és a figyelmeteket, jó munkát, jó pihenést, jó rádiózást kívánok nektek a délutánra, mennyiben tehetitek, holnap is tartsatok velünk, elkezdtük a sulis hetünket, úgyhogy holnap egy újabb iskola igazgató érkezik hozzánk, pontosabban Farkas Ferenc és a Refi eredményeiről, hirdetményeiről, a felvételiről lesz szó, úgyhogy mindenki megéri majd hallgatni minket. De 9 órától is vendégeink lesznek, a perkősök érkeznek hozzánk, ugyanis pénteken előadásuk lesz itt a Vigadóban, úgyhogy erről fogunk majd 9 órakor beszélgetni. Izgi nap lesz a holnap is, mindenképp tartsatok velünk. Na, ennyi volt a ma délutánunk. Én köszönöm az SMS-eiteket, a figyelmeteket, a Bagosi Brothers Company dalával búcsúzom, ez a Balaton. Én Deszke Kriszta.

gyönyörű napsütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti is!

Ez növeli a hitelességet és a hallgatók közelségérzetét, mivel olyan emberek adnak hírt és szórakoztatnak, akik valójában értik a helyi viszonyokat és problémákat. Köszönjük, hogy minket hall!

0: országot. You know that I've been waiting for the sunshine. It's been a long time. I've got an appetite. Ritkán hallott finomságot. A zene árad belőle. Reklám.
1: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
2: Bezártad a kulcsot az autóba?
3: Bio!
2: Csipes pótkulcsot akarsz az autónak?
3: Bio!
2: Nem menjen a kaputelefon?
3: Bio!
2: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
3: Bio!
4: Pécsi szeletet akarsz sütni?
2: Oh, nem, bio!
5: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas harháján a 19-as udvortérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.

0: Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15 lej 99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9 lej 99 baniért. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.

0: Ha május, akkor moccan a város. Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrend kiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Jogosítvány vagy szakvizsga?
3: A válasz Kóter Autós Iskola.
2: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé.
0: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
4: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux konstrukció megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.co.ru.
5: Reklámot hallottak.

0: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Javult a helyzet a Kézdivásárhelyi Bálványos Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 Bálványos utcai, illetve 2 Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképző egység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kút visszabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig mindenki jelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a jó és kecske tartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Eszerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan!

0: készülj, mert jön a Sepsibook. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri. Miért választ minket oly sok ember nap mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztató. Homok, vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Profi Rádió.
6: Újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

0: mondják, 20 év után mindenki megérik.
1: Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk.
0: A Profi Rádió ránc felvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat,

0: Épít vagy felújít? Euroconstruct. Szigetel vagy tetőt fed? Euroconstruct. Friss betont vagy vasalat? Euroconstruct. És ha kül- vagy beltéri festékre van szüksége? Szintén az Euroconstruct. Euroconstruct. Építőanyagok széles választéka az alapoktól a tetőig. Várjuk a kedves vásárlóinkat lerakatunkban az Oroszfalvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 364 481. Euroconstruct. Minden, ami az építkezéshez szükséges.
1: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak. Kaza.
0: A Kaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Kaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
1: Hogy mondta? 0766 700 956?
0: Vagy megtalál Facebookon is Kaba Service néven.
2: Készülj! Mert jön a Sepsi Book. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
0: Reklámot hallottak. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.

0: Te tudnál éhesen tanulni?
1: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
2: Köszönjük az ebédet!
3: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
4: Ford Torneo Courier.
3: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
5: Reklámot hallottak.

0: gumisorsolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Kedvez az időjárás a munkálatoknak, jól halad a bicikliút építése Kézdivásárhelyi és Sárfalva között. A beruházás az országos helyreállítási program a PNRR támogatásával valósul meg. A kivitelező már elvégezte a talaj előkészítését, és az alapozás nagy részét jelenleg mintegy 600 méter van hátra ebből a szakaszból. A tervek szerint a kerékpárút Sárfalvától tovább Nyújtód irányába is folytatódik, majd ezt azonban már más Európai Uniós forrásból finanszírozzák és járdák is épülnek. A város további fejlesztéseket is tervez, partnerségben Kézdiszentlélekkel közös bicikliút épül a települések között. Ehhez már a szükséges infrastruktúrát is előkészítették, többek között lefektették azt a szennyvízvezetéket, amely a beruházás egyik feltétele volt. Kovászna megyében a 11-es országúton három faanyagot szállító járművet ellenőriztek a hatóságok múlt héten. A vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a járművek túllépik a megengedett össztömeget, ezért a közúti szállítási állami felügyeletének szakembereit is bevonták volna statikus mérlegeléshez, ezt azonban a sofőrök megtagadták. Az ellenőrzések során több szabálytalanságot is feltártak, megsértették a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat, hiányzott a szakmai alkalmassági bizonyítvány, valamint nem tartották be a rakomány rögzítésére is biztosítására vonatkozó szabályokat sem. A rendőrök összesen 134 ezer leértékben szabtak ki bírságot és elrendelték a járművek ideiglenes kivonását a forgalomból, amíg a törvényes állapotot helyre nem állítják. Az Országos Nyugdíjpénztár hétvégén közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósította külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatást nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7010 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők átlagban 6225 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 13123 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7249 lejes nyugdíjban részesült. Ilja Bolozsán miniszterelnök kijelentette, hogy ha kedden elbukik a bizalmatlansági indítvány, a kormány normális körülmények között folytatja a munkáját, de egyeztetésekre lesz szüksége stabil vagy viszonylag stabil parlamenti többség kialakításához. A kormányfő elmondta, hogy Romániában a következő időszakban több sürgős problémát meg kell oldani, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Rövid távon a legfontosabb prioritásnak a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását nevezte, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Hozzátette, hogy ehhez bizonyos törvényeket is el kell fogadnia a parlamentnek, emellett augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Ha a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, az alkotmány előírásai szerint az államfő konzultációra hívja a pártokat, amelyek javaslatainak mérlegelése után kormányalakítással bíz meg egy miniszterelnök jelöltet. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi hírszolgálat, tisztán és világosan!

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: Brettoni. Modern és rusztikus függönyök, gyönyörű drapériák, egyedi karnisok, több száz megoldás és színárnyalat. Olasz, spanyol, angol, magyar lakástextíliák és árnyékoló rendszerek. Anyagaink méterben is megvásárolhatóak, de méretre elkészítve is kérhetőek függönyöknek, drapériáknak, római és svéd rólóknak, vagy akár díszpárnáknak, terítőknek és más kiegészítő lakásdekorációknak. Méretvételre, szerelésre házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
3: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadon új Ford Torneo Couriert. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
4: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan. A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 2030 80, 0741 2030 80 és 0764 55 22 55.
5: Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
6: Reklámot hallottak.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: A Profi Rádióban pontosan tudósítunk a környéken történő eseményekről. Ezek az információk gyakran gyorsabban és részletesebben elérhetők, mint a nagyobb médiumokból. Köszönjük, hogy minket hall!

0: Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet. A Kézdivásárhelyi Bioform Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rend fenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a Mekki családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Közérdekű felhívás következik.
4: Biztosan sokszor hallottad a környezetedben, hogy adj valamit, tudod, egy kis figyelmességet annak a hölgynek, aki a dolgaidat intézi. Ha nem hallottad ezt soha, nagyon jó. Hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya, melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
3: Közérdekű felhívás hangzott el.

Profi Rádió ráncfelvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánságműsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modern.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
3: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
2: LÁM. A megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
4: Bezártad a kulcsot az autóba?
5: Bio!
4: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
5: Bio!
4: Nem menjen a kaputelefon?
5: Bio!
4: Biztonsági rendszert és kamerákat akarsz a házadra?
5: Bio!
6: Pécsi szeletet akar sütni?
4: A nem bio.
7: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas arhány, a 19-as udvortérben vagy a múzeum mellett lehet a bódba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
4: A bio.
0: Reklámot hallottak.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
9: Profi Rádió.
10: Újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

0: személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Javult a helyzet a kézdivásárhelyi Bálványos, Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 Bálványos utcai, illetve 2 Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképzőegység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig minden kijelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a jó és kecske tartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Eszerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan!

széken. 2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió. 20 éve közösen.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
2: Te tudnál éhesen tanulni?
3: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
4: Köszönjük az ebédet!
5: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
6: Reklámot hallottak. Tavasz a legjobb dalokkal. Profi Rádió, a zene árad belőle.

0: személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Kedvez az időjárás a munkálatoknak, jól halad a bicikliút építése Kézdivásárhely és Sárfalva között. A beruházás az országos helyreállítási program a PNRR támogatásával valósul meg. A kivitelező már elvégezte a talaj előkészítését és az alapozás nagy részét, jelenleg mintegy 600 méter van hátra ebből a szakaszból. A tervek szerint a kerékpárút Sárfalvától tovább Nyújtód irányába is folytatódik, majd ezt azonban már más Európai Uniós forrásból finanszírozzák és járdák is épülnek. A város további fejlesztéseket is tervez partnerségben Kézdi Szentlélekkel, közös bicikliút épül a települések között. Ehhez már a szükséges infrastruktúrát is előkészítették, többek között lefektették azt a szennyvízvezetéket, amely a beruházás egyik feltétele volt. Kovászna megyében a 11-es országúton 3 faanyagot szállító járművet ellenőriztek a hatóságok múlt héten. A vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a járművek túllépik a megengedett össztömeget, ezért a közúti szállítási állami felügyeletének szakembereit is bevonták volna statikus mérlegeléshez, ezt azonban a sofőrök megtagadták. Az ellenőrzések során több szabálytalanságot is feltártak, megsértették a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat, hiányzott a szakmai alkalmassági bizonyítvány, valamint nem tartották be a rakomány rögzítésére is biztosítására vonatkozó szabályokat sem. A rendőrök összesen 134 ezer leértékben szabtak ki bírságot és elrendelték a járművek ideiglenes kivonását a forgalomból, amíg a törvényes állapotot helyre nem állítják. Az Országos Nyugdíjpénztár hétvégén közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7010 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők átlagban 6225 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 13123 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7249 lejes nyugdíjban részesült. Ilja Volozsán miniszterelnök kijelentette, hogy ha kedden elbukik a bizalmatlansági indítvány, a kormány normális körülmények között folytatja a munkáját, de egyeztetésekre lesz szüksége stabil vagy viszonylag stabil parlamenti többség kialakításához. A kormányfő elmondta, hogy Romániában a következő időszakban több sürgős problémát meg kell oldani, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Rövid távon a legfontosabb prioritásnak a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását nevezte, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Hozzátette, hogy ehhez bizonyos törvényeket is el kell fogadnia a parlamentnek, emellett augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Ha a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, az alkotmány előírásai szerint az államfő konzultációra hívja a pártokat, amelyek javaslatainak mérlegelése után kormányalakítással bíz meg egy miniszterelnök jelöltet. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Rádió.
1: A zene árad belőle. Reklám. Épületgépészeti tervre van szüksége? A Kászálux Konstrukci megoldja. 0267-312-272-es www.kászálux.ru. Reklámot hallottak.

Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Klubi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbség.

0: A broncs cserén. Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. Javult a helyzet a Kézdivásárhelyi Bálványos Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében. A csütörtökön érkezett eredmények alapján a fővezetéken található víz tiszta, csupán egy belső hálózatban mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. 6 Bálványos utcai, illetve 2 Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban. Itt 5, illetve 2 telepképzőegység E. coli jelent meg a 100 ml vízben. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomás csökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban a Hidrokov hangsúlyozza. Ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni, ameddig ez nem történt meg, addig mindenki jelentés csak vádaskodás lenne. A probléma végleges megoldása érdekében a Hidrokov május 5-én kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígért az érintetteknek. A május 1-i mini vakáció idején fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Kovászna megyében. A rendőrök célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. A hétvégén kiemelten figyelték és büntették a szabályszegő sofőröket, különösen azokat, akik alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt vezettek. A forgalmat radarokkal ellenőrizték, emellett alkoholszondákat és drogteszteket is alkalmaztak. A hatóságok fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés súlyos veszélyt jelent minden közlekedő számára. A kormány elfogadta az átmeneti mezőgazdasági támogatások az úgynevezett ANT keretösszegét, így elindulhatnak a 2025-ös kifizetések. A döntés értelmében több mint 918 millió lejt különítettek el, ebből 308 millió lejt a növénytermesztők, 610 millió lejt pedig az állattenyésztők kapnak. A növénytermesztésben nő a cukorrépa támogatása, de jut forrás szántóföldi kultúrákra, lenre, kenderre, dohányra és komlóra is. Az állattenyésztésben külön keret áll rendelkezésre a tej és húsmarha ágazat, valamint a jó és kecsketartók számára, a tejtermelők pedig plusz támogatásban részesülnek. A támogatások az uniós forrásokat egészítik ki, és a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség számolja ki, majd utalja a gazdáknak a pénzt. Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Eszerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 13,7%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8%-kal, a súlyosan megsérülők száma pedig 1,8%-kal esett vissza. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

A Profi Rádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy minket

A Profi Rádióban gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek egy nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi

Vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a Profi Rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk Felső Háromszék hangja. Köszönjük, hogy minket.

0: Ott vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

Rádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Profi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbságok.

0: Ez növeli a hitelességet és a hallgatók közelségérzetét, mivel olyan emberek adnak hírt és szórakoztatnak, akik valójában értik a helyi viszonyokat és problémákat. Köszönjük, hogy minket hallgat!
1: A zene árad belőle, Profi FM! Profi FM!

Profi Rádióban pontosan tudósítunk a környéken történő eseményekről. Ezek az információk gyakran gyorsabban és részletesebben elérhetők, mint a nagyobb médiumokból. Köszönjük, hogy minket hallgat!

évesek lettünk, de sosem éreztük magunkat fiatalabbnak. A Profi Rádió ráncfelvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánságműsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modernebb

vagy nélküled, az eszemet halljam vagy a szívemet. Veled vagy nélküled, az eszemet halljam vagy a szívemet. Mindegyik szólít, mindkettőt hallom, tudom, hogy az ész nem mindig győz. Próbáltuk együtt, próbáltuk külön, nem ment a nyár, inkább az ősz. Veled vagy nélküled, az eszemet halljam vagy a szívemet. Veled vagy nélküled, az eszemet halljam vagy a szívemet. Megyek, hogyha tudok, tudom, hogyha megyek, visszavágyom hozzád minden nap. Ha megismerek mást, nem jön az a láz, amitől mi vonzuk úgy.